0: FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Később születik döntés a szolidaritási adóról. A közmédia átalakítás és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal ellen tüntettek szombat este a Kossuth téren. Háromnapos tűzszünetről állapodott meg Oroszország és Ukrajna. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Később születik döntés a szolidaritási adóról, miután megtartotta első ülését az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa. A tárgyaláson az önkormányzati szövetségek egyhangulag a szolidaritási hozzájárulás jelentős csökkentését kérték a 2027-es költségvetéstől. Lőrinc Viktória miniszter megerősítette a partnerségi szándékot, és bejelentette, hogy a szociális tüzelőanyag program keretösszegét a kétszeresére 10 milliárd forintra emelik a rászoruló családok támogatására. A közmédia átalakítása és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal ellen tüntettek szombat este a Kossuth téren. A Ne féljetek 2.0 elnevezésű kormányellenes demonstráción Huth Gergely, a Pesti Srácok egykori főszerkesztője, éles kritikával illette a kormányzati intézkedéseket és felelősségre vonást ígért a megnevezett tisztségviselőknek. A rendezvény többi felszólalója az új hivatal működése mellett a jobboldali ellenzék jelenlegi stratégiáját is bírálta, hangsúlyozva, hogy a bírálatok helyett inkább jobb alternatívát kellene felmutatniuk. Háromnapos tűzszünetről állapodott meg Oroszország és Ukrajna a fővárosok elleni támadásokra vonatkozóan, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Donald Trump amerikai elnök megbízottait. A tárgyalások idejére Kijev és Moszkva is felfüggesztette a légicsapásokat, a felek ugyanis az orosz-ukrán háború lezárását célzó új amerikai békejavaslatról egyeztetnek. A megbízottak a moszkvai megbeszélések után ma Kijevbe utaznak, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyaljanak. Kedvezményes hitelhez és vissza nem térítendő támogatáshoz juthat közel 800 hazai vállalkozás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében, amellyel cégenként 10 millió forint fejlesztési forrás érhető el. A tárcavezető kiemelte, hogy a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett, a forrásokat pedig főként gépbeszerzésre és technológiai fejlesztésekre fordíthatják a nyertesek. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az illegális migrációval szemben továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak, a déli határkerítés és a szigorú védelmi intézkedések érvényben maradnak. A kormányfő kiemelte, hogy a hátralévő hónapokban az Európai Unióval egyeztetve olyan új szabályozást alakítanak ki, amely a hatékony határvédelem megőrzése mellett mentesíti az országot a korábbi uniós bírságok alól. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint az 500 milliárd forintos ágazati finanszírozás legnagyobb hányadát az egészségügyi dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szakdolgozóknak érdemi beleszólása lesz a bértábla finomhangolásába a minisztériumi egyeztetések.

támogatják az 1997 óta bántalmazást vagy kizsákmányolást elszenvedett fiatalokat. Emellett egy 10 milliárd forintos krízis alap segítségével fejlesztik a gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat, a kórházban ragadt kisgyermekek elhelyezését és a speciális nevelési igényű fiatalok ellátását. Orbán Gáspár jóváhagyása nélkül egyetlen beszerzés vagy módosítás sem indulhatott el a csádi misszióban, derült ki a 444 birtokába került belső kormányzati dokumentumokból. A lap szerint a korábbi miniszterelnök fia nem csupán összekötő tisztként működött, hanem projektvezetőként és a felkészített orvosmisszió vezetőjeként hozott kulcsfontosságú döntéseket. Bár a kormányzat korábban egymásnak ellentmondóan nyilatkozott a szerepéről, az iratok megerősítik központi pozícióját a miniszterelnöki kabinetiroda alatt koordinált afrikai projektben. A tartós csapadékhiány miatt kritikus szintre csökkent a Tisza vízszintje, a kiskörei tározóban pedig teljesen elfogyott a hasznosítható vízkészlet. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozott ellenőrzést és szigorú korlátozásokat vezet be a mezőgazdasági vízkivételekre. A hatóság célja a napi vízfelhasználás felére csökkentése, ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott azonnal felfüggesztik a vízkivételt. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy a kormány döntött a Mohácsi Duna híd megépítéséről, de az alföldi oldalon kapcsolódó útszakasz a korábban tervezett 2x2 sáv helyett csak 2x1 sávos lesz. Az így megspórolt milliárdos összeget a hazai utak állapotának javítására csoportosítják át. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezetek, de folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői kiemelték, hogy a részletekről még nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a korábban megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő megvalósítást nem fogadják el. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány törvényjavaslata alapján megszüntetik a büntetés végrehajtás irányítási jogköreit, az intézmény rendszert pedig a gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztérium alá helyezik. A mintegy 300 fiatalkorút érintő változás célja a nevelési és fejlesztési munka erősítése, de emellett szigorodnak a testi kényszer alkalmazásának szabályai is. Újra kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok számára. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentése után Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara szakmai hivatalának vezetője elmondta, a döntés igazságtétel az orvostársadalomnak. A kötelező tagsággal együtt a szervezet az etikai eljárások jogát is visszakapja, ami a szakma önrendelkezése mellett a betegek számára is nagyobb biztonságot és garantált szakmai felkészültséget jelent. A YouTube-on közzétett videóban reagált az MNB-t érintő vizsgálatokra Matolcsi György volt jegybankelnök. A korábbi intézmény vezető tisztázta a közpénz jelleg kapcsán elhíresült mondatot, és hangsúlyozta, hogy az alapítványi források is közpénznek minősülnek, ám azok nem adóforintokból, hanem a jegybanki műveletek árfolyam nyereségéből származnak. Matolcsi György közölte, áll a vizsgálatok elé, miközben a parlamenti vizsgálóbizottság első ülésén Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatására döntöttek. Új vezetőséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a tisztújítás eredményeként Tóth Benedek Csanád lett a párt új elnöke, az elnök helyettesi tisztségeket pedig Váradi Zoltán és Budai Sándor töltik be. A korábbi társelnökök nem indultak a pozíciókért, a jövőben a terepmunkára összpontosítanak. Az új elnökség hangsúlyozta, hogy a párt alapértékei nem változtak, továbbra is a cselekvésre és a közösségépítésre helyezik a hangsúlyt, kiemelt feladataik között pedig a kampány támogatása törvényi visszafizetése is szerepel. Állami kitüntetésben és pénzjutalomban részesíteni a paksi védekezésben résztvevőket Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzésében azt javasolta a kormánynak, hogy az október 23-ai nemzeti ünnepen ismerjék el a Duna rekordalacsony vízállása miatt végzett munkát. Az augusztus közepén indult rendkívüli beavatkozás során egy ideiglenes fenékküszöb építésével biztosították a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok sikeres lezárása után pedig augusztus végén újraindíthatták a leállított turbinákat. A büntetőeljárások elhúzódásának okait vizsgálja a kormány a nyomozások és a bírósági szakasz felgyorsítása.

0: Érdekében. Hag Péter jogász professzor elmondta, hogy bár a magyar perek európai összehasonlításban nem rendkívül lassúak, a komplex gazdasági ügyekben komoly gondot jelent a hatalmas iratanyag feldolgozása. A szakember szerint a folyamatok gyorsítását, az egyszerűsített eljárások szorgalmazása, a bírósági segéderők számának növelése, valamint a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazása jelenthetné. Azonnali hatállyal elbocsátották a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját új munkahelyéről egy csepeli általános iskolából. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter a szülők jelzései nyomán egyeztetett Lannert Judit oktatási miniszterrel a bántalmazási ügyekbe keveredett gyógypedagógus ügyében. A tárcavezetők a gyors intézkedés után hangsúlyozták, hogy a gyermekek biztonsága mindennél fontosabb, ezért a szakember munkaviszonyát azonnal megszüntették a csepeli intézményben. Radikális átalakításra és a koncesziós szerződések felülvizsgálatára készül a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a dohány és a kaszinó koncesziók felszámolása után a 35 éves autópálya koncesszió átvilágítása következik. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közpénz kicsatornázási eszköznek nevezte a megállapodást, amely miatt az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást folytat. A miniszterelnök közölte, hogy a részletekről a következő kormányülés után adnak tájékoztatást. Igen hosszúra nyúlik az idei nyár a vasúton, hiszen a megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity. Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig már több mint 8400 foglalás érkezett, és a folyamatos érdeklődés miatt az utószezonban is biztosítják a közvetlen tengerparti eljutást a tengerimádóknak. Új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatást indít a kormány november 20-ától a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság ne csak a végrehajtási szakaszba kapjon támogatást, hanem még az átmeneti pénzügyi nehézségek idején rendezni tudja adósságait. A tanácsadásra a kormányablakokban is online is lehet jelentkezni, a családok tisztán látását pedig egy hivatalos költségkalkulátor és kérdőív is segíti majd. Már a tanévkezdés elején átalakul a diák munkapiac, miután már több mint 62 000 nappal is hallgató kezdi meg tanulmányait a felsőoktatásban. A Mindiák Szövetkezet tapasztalatai szerint a nyári szezonális feladatok után ősszel az irodai és nyelvi tudást igénylő gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A pénzügyi mérnöki és IT területen dolgozó diákok túlnyomó többsége a tanév során is folytatja a munkát a megszerzett órarendjéhez igazítva. Riasztóan terjed a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírus Európában. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint már több mint 1000 megbetegedést regisztráltak 15 országban. A legtöbb esetet Olaszországban és Görögországban azonosították. A fertőzöttek 20%-ánál jelentkeznek influenza-szerű tünetek, a súlyosabb megbetegedések aránya pedig átlagosan minden századik betegnél fordul elő. Azonnali kormányzati beavatkozást és a piac átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek küldött nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy segítség nélkül mintegy 700 vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A töltőállomások képviselői nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és a MOL piaci pozíciójának átvilágítását kérik a kormánytól. Újabb segítség érkezik a sertéstartók számára a likviditási nehézségek és az emelkedő költségek enyhítésére. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium bejelentette, hogy a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. Az igényléseket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani az államkincstár felületén, a források pedig már októberben megérkezhetnek a gazdálkodókhoz a termelés és az élelmiszerellátás biztonságának megőrzése érdekében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Két játékos távozását is bejelentette a Nyíregyháza Spartacus. A klub közös megegyezéssel bontott szerződés Dorian Babunszkival, valamint távozik a csapattól Bese Balázs is. A korábban sérüléssel bajlódó kapus és az Észak-Macedón támadó távozásáról a pénteki Vasas elleni bajnoki mérkőzést követően számolt be a Nyíregyházi Futballklub. 7 játékos kapott meghívót a magyar női futsal válogatott szombattól jövő csütörtökig tartó edzőtáborába. Frank Tamás szövetségi kapitány keretében a debreceniek adták a legtöbb futballistát, a stáb munkáját pedig pályaedzőként továbbra is Kuirikó Vivien segíti. A nemzeti együttes az októberi EB selejtezőre hangolva szeptember 9-én és 10-én is Ukrajnával játssza le soron következő felkészülési mérkőzéseit az Aramis csarnokban. Szeptember 19-én és 20-án ismét az Aquarius élmény és parkfürdő ad otthont a nyíregyházi Extreme Trail Weekendnek. A rendezvény szombati napján felnőtt és gyermek terepakadályfutást, vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres akadálymentes futóversenyt, valamint kutyás futamot tartanak. A 15 év alattiak mindkét napon ingyenesen indulhatnak, emellett a résztvevők és a kísérőik estig ingyen használhatják a fürdő termálmedencéit. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, de legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután 25 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
2: igen,
1: ezt?
2: Igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Tehát onnan indult ez az egész.
2: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
1: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
2: Én kaptam a haveromtól, Szepitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
1: fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a sörök.
2: Nem ismerem őket, nem tudom kik ők. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
1: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Bocs. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
2: hát
1: minden.
2: Hát annak súlya is van.
1: Hát de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi, nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
2: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajor nők, na, azt hiszem.
1: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
2: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
1: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz
2: ott ugrálni. Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
1: Igen,
2: de rendőr se kellett volna hívni.
1: Na, ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
2: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, de borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam. Tehát, hogy egyébként kinek mi a baja ezzel, akkor ne menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
1: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
2: Hát az biztos.
1: De mondjuk a nyakamat rá, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
2: Sziasztok, Sopronból írok,
1: Sopronból,
2: és nagyon elegem van.
1: Igen.
2: Elegem van 2006 óta, azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
1: Igen. Egyszer volt egy cimorám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott állt, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
2: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
1: Nem.
2: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
1: Igen.
2: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát hogy hiába dudálunk neki.
1: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utca, én utána fütyültem fentről a teraszról,
2: ő meg felmászott az állványra.
1: És így összejöttünk.
2: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
1: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Jó reggelt mindenkinek, jönnek a friss sporthírek, eredmények, és természetesen majd a hétvége történései Dankó Lacitól.
3: Bélem, te nem tudom, elég gyakran teniszezed, de előfordult már olyan veled, hogy összekaptatok egy mérkőzésen is esetleg?
2: Ez minden teniszmeccsen van ilyen.
3: Komolyan?
2: Persze.
3: De tetlegességig nem fagyunk.
2: Ja nem.
3: Na képzeld el, hogy egy szenior magyar bajnokságon viszont a nők
2: versenyében... Nem volt már olyan, hogy Bari majdnem átlépett.
3: Olyan csúnyán beszéltál?
2: Nem, én velem volt. Hát mindig a legerősebbek kell lenni.
3: Bet volt, nem igaz már megint, nem out. Így össze lehet veszni.
2: Meg most... ilyen levonulások, hazaszaladások ilyenek voltak.
3: Igen,
2: már.
3: Na most Sápi Zsófi volt az, aki egyébként megosztott egy posztot, hogy a női szenior bajnokságban tetlegességig fajult a dolog, olyanért, hogy az ellenfél...
2: Hát olvás, hogy csak a szeniorban lehet,
3: igen,
2: mindig a szeniorban.
3: Hogy az ellenfél csapatkapitánya átment, és állítólag elzavarta őket a pályáról, de annyira, hogy úgy ütötte is őket, és foltak is keletkeztek rajta, ő ezt jelentette a szövetségnél. Azóta se történt vizsgálat. Sokan felvetették a kérdést, hogy és hol volt a bíró, a mérkőzés vezetője, és mondták, hogy hát a senior OB egyben nincs játékvezető. Tehát maguknak mondják nyilván a pontot, de hát még talán el se indult a meccs, és már azon összevesztek. Tehát hihetetlen, úgyhogy nem tesz jót a tenisz.
2: Hát igen, az, ott rájössz, hogy azért mindig a nézőpont nagyon fontos, hogy mit honnan nézel, mert onnan kinnek tűnik, innen meg bennek.
3: Igen.
2: Vagy innen bennek, onnan kinnek.
3: Hát meg te futottál, nem igen. Láttad pontosan.
2: Igen. Én vonalba álltam, én
3: amikor
2: nem.
3: Salakpályán játszol, és utána mindenki így bejelöli, hogy itt van a nyom. Igen. Nem, az egy másik, az már egy korábbi.
2: Igen.
3: Hanem ott van az.
2: És utána lábbal elsikálja. Az egy gyanús, aki lábbal elsikálja, csak szólok. Amúgy itt van, és már elsett.
3: Igen, nem egyszerű. Nem tudom, hogy voltál a Rabócsi ringen, hiszen a 30. születésnapját ünnepelte most a pálya.
2: Hát és mivel Rabócsi Tibivel és Pérez Szabival
3: tóksót csináltunk. Nyilván költői kérdés volt, meg igen. Egyébként is teniszpartnered is néha, Tibi.
2: Igen.
3: Tehát, hogy egy nagyon látványos és sikeres versenyen vannak túl, egy drift versenyen, ahol egyébként nemzetközi volt a mezőny, nemzetközi győzelem is született, tehát voltak, azt hiszem Litván srác nyert, tehát a király kategóriában, több mint 6000 voltak
2: igen.
3: Egyébként.
2: És nagyon kitartóak voltak, mert nagyon elhúzódott a vége, ilyen 10 óra után fejeződött be. És még utána volt eredményhirdetés ilyenek, és végig ott voltak. Senki nem mozdult, még akkor sem, amikor volt egy ilyen kis idéglás áramszünet, de voltak tűznyelők, tűzzsonglőrök, stb., és tök jó hangulat.
3: Igen. Egyébként ott voltam annak idején, volt szerencsém az első versenyen még a Rabócsi ringen, amikor még Tibi apukája építette tulajdonképpen ezt a pályát, és hát egy... Hát nem mondom, hogy arasznyi, de egy nem sokkal több betont rész volt, tehát az összes többi még homokos pálya volt, lelátóról még nem is hallottunk, hogy ott lesz majd valaha, és gyakorlatilag csak a rajt résznél volt lebetonozva, és aztán az évek során szépen mindig hozzátettek, aszfaltoztak, gokartpálya lett, driftpálya lett, rallit rendeztek, rallycross futamok voltak, szóval azért az elmúlt 30 évben sok látványos verseny volt a Rabócsi ringen, reméljük, hogy még a jövőben is így lesz majd. Második alkalommal rendezik meg ma este a Veled Futok rendezvényt az Atlétikai Centrumban, 19 órakor kezdődik majd Nyíregyházán ez az esemény, és hát kérnek mindenkit, hogy aki csak teheti valamilyen fényeszközt, lámpát, ledes világítás, bármit vigyen magát, az első 500 résztvevő egyébként
2: nem
3: kap
2: tudták
3: majd
2: befizetni
3: ajándéba.
2: A számlát? Volt,
3: de.
2: Ilyen?
3: Nem, de ez egy látványos dolog.
2: De ez tök jó. Na, olcsóbb.
3: Igen, sokkal rendezés. Olcsóbb, nem kell kivilágítani, tényleg látványos. Itt is lesznek tűzzsonglőrök, lesz DJ, és hát nagyjából este 10-ig lehet futni. 400 méter a legrövidebb táv, nyilván ez a gyerekeknek szól egy kör, és 3000 méter a leghosszabb. Ha valaki szeretne most elkezdeni kocogni, akkor ez egy remek program. Ma este már megkezdődik a labdarúgó OTP Bank Liga következő fordulója, mégpedig a Vasas Nyíregyháza a mérkőzéssel. 18:30 Budapesten az időpont, és
2: nagyon rég játszott ez a két csapat egymással, szerintem, vagy 20 éve.
3: Az MB2-ben még utoljára, és igen? Többször kibabrált a Nyíregyháza a Vasassal, mert a Vasas már volt olyan mérkőzés talán 4-5 éve, amikor a Vasas torony magasan vezette a bajnokságot, egy pontot kellett volna szerezni a Nyíregyházán, és akkor feljut. Hát nyilván, hogy az Pari nyert, és így nem jutottak fel a Vasasnál, pedig már a mérkőzés előtt már ott voltak a pólók bekészítve, hogy bajnok csapat, eljutott, voltunk.
2: Hát akkor a vasaslámos van
3: visszavágásra. Ok, igen. Meg hát érdekes lesz olyan szempontból is a meccs, hogy például Kovács Réti már tavaly még a Spariban játszott, Hősombor tavaly a Vasasban játszott, most meg már csapatot cseréltek és egymás ellen játszhatnak. Friss hír a csapattal kapcsolatban, a Nyíregyházával kapcsolatban, hogy ma délelőtt várhatóan bejelentenek távozót is és érkezőt is, tehát a keret még változik, tart ugye az átigazolási időszak.
2: Ami és pedig... ezt nem mondja, hogy nem tudjuk.
3: Hogy kik lesznek azok? Igen. Még egyelőre nem, de fiatal játékosokról van szó. Tehát úgy tűnik, hogy két fiatal az, aki érintett majd. Ami a régiónk csapatait illeti, az MTK vendége lesz majd a Kisvárda, és Paksa látogat a Debrecen ebben a fordulóban. Hát egyik meccs sem ígérkezik könnyűnek. Tegnap a Kisvárda is igazolt még játékos pont a Debrecentől. Juga személyében, úgyhogy azért zajlik itt az átigazolási időszak végén minden csapatnál a munka. És akkor még egy érdekesség focival kapcsolatban, képzeld el akarták rabolni Kylian Mbappét. Elfogták azt.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Vagy ez csak egy ilyen kacsa?
3: Nem kacsa. Az egésznek az ötlet gazdája egy 18 éves francia srác volt, aki kiszúrta, hogy lehetőleg gazdag sportolókat és focistákat raboljanak el, úgy, hogy váltságdíjat követelnek majd cserébe, és közben kirabolhatják a házat is. Tehát először a lakást rámolják ki, de közben bedobják egy furgonba az illetőt, és utána váltságdíjat
2: követelnek.
3: Egy 18 éves srác volt az ötletgazda, és hát van egy ilyen bandája is, ami szintén ilyen fiatalokból állt, és állítólag már kész terv, már minden megvolt, hogy ezt hogy kivitelezik, csak hát valahogy a rendőrség tudomására
2: de
3: jutott.
2: Tudod mi a baj, hogy az összes ilyen streaming, ez már megőríti a fiatalokat, tehát hogy az ott folyó sorozatok, amelyekben hasonló sztorik, események, elképzelt történetek vannak, és ezek nekik tökre vagány dolgok.
3: Igen, és hát ők úgy gondolják, hogy ebből lehet egy kis pénzt keresni. A foci VB alatt is előfordultak rablások, miközben a játékosok egyébként a világbajnokságon vettek részt, a lakásukat megpróbálták kirámolni. Arra nem gondoltak, hogy a biztonságőrök azért ott laknak.
2: Na jó, de mi lett Mbappéval?
3: Mbappéval semmi, mert hogy még időben a rendőrség tudomására jutott, interneten keresztül szervezték ezt a dolgot, és hát valamelyik ilyen rendőrségi szoftver, vagy megfigyelő rendszer, meg gondolom a srác az már úgy képben volt, hogy vigyázni kell vele, mert nagyon veszélyes bűnöző állítólag ahhoz képest, hogy milyen fiatalról van szó. Nem ez lett volna az első.
2: Tehát akkor már megfigyelés alatt volt.
3: Már megfigyelés alatt volt, és hármójukat letartóztatták már a bandából, és beismerő vallomást is tett.
2: De mi nagyobb eséllyel indulnánk egy ilyenre, mert mondjuk hát, ami nem vagyunk megfigyelés alatt. Vagy nem tudjuk, hogy megfigyelés alatt vagyunk.
3: Két béna, tehát ez az igazi, figyelj már, elbírjuk a múj Mbappét. Tehát kéne még egy ember.
2: Micsoda, hát ezek a focisták nem olyan nagy termetűek.
3: Persze, szőnyegbe csavarjuk, hogy visszük ki. Nem ezt láttuk a filmekben, a hullákat mindig így szőnyegbe csavarva, bedobták a folyókba, meg össze-vissza.
2: Fekve nem erős, hogy hovarom mondaná.
3: Nem, még az is megvolt, hogy leütik őket, tehát hogy ne tudjon kapálózni, meg ne legyen. Tehát olyan részletes beismerő vallomás.
2: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
3: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
2: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
3: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
2: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
3: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb. Hát igen. Mondjuk egy Neymar esetében tök könnyű lenne a rablás. Tehát ott elég ránézni, és annyit mond, hogy én egy ellenfél védője vagyok, egy ellenfél csapatnál, én már esik is.
2: Igen,
3: de egyébként szenzációs az ötlet. Ugye elképzeltem, hogy egy ilyen szakmai stáb összeáll a rablásnál, és akkor ott van gyúró, masszőr, mindenféle.
2: Ez egy új üzletág lehetne nekünk, gondolkozzunk el.
3: Érdekes, hogy minden pénteken megtaláljuk az üzleti részt.
2: Köszönjük szépen. Mindenkinek jó sportolást és jó szurkolást kívánunk a kedvenc csapatának.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
2: Saját erőből.
1: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készült fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
2: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
1: Hát ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, tehát hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
2: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, hogy elkészíteni. Csak egy van, mindig utána kell menni.
1: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, tehát nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábában?
2: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
1: Golfkocsival, vagy nem is
2: hát,
1: tudom,
2: hogy
1: mivel. Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
2: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy olyan 2-300 méterre.
1: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta meg.
2: Mert annyira erős a húr.
1: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
2: Tart, uram, elfáradtam, én ne akarom tenni.
1: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
2: Meg a szurkot le kell mennem megkavarni.
1: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
2: Persze, tehát, nem.
1: Főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek.
2: Tehát... Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
2: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom, viszont...
1: Én nem, mert az nem tudnak felköszönteni a kollégák. A kollégákkal is kell ünnepelni.
2: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, amit akarsz, és
1: visszatérek arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
2: akkor
1: szeretne.
2: Elmegy és kirándul.
1: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
3: Szabad napján is bejöhet dolgozni,
2: az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
1: Sziasztok, ti dolgozzatok, én nem dolgozok. Látjátok, milyen jó dolgom van. Iszom a kávét, fent a lábam az írót, mert ez nagyon jó, a többiek egyből.
2: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
3: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
1: De az el van kerítve?
3: Hát az úgy meg ilyen van
1: fülke?
3: Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
1: Na jó, de szellőzés szempontja, ha egy légtérben van.
2: Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
1: Ja, tehát az nyitott.
3: Igen.
1: De nem ez a probléma, hát az... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott ja, akkor miattad van büdös. Tehát ez a büdös sarok.
3: Hát egyszerűbb. Egy pódiumra állnál fel.
2: Akkor már miért nem úgy oldják meg?
3: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. Bárhol, bármikor csinálják.
1: Tudnak pukizni. Így igen. Van. Igen, egyébként szerintem
2: csodálom,
1: ez
2: hogy nincs ilyen erőmű. Hogy
1: jó,
2: ez nem működne.
1: De miért? Ti nők nem szoktatok?
3: Nem.
1: Ezt ezért én is csodálkozom, igen. Hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni. Vagy mit csinálsz?
3: Nem, ez a szenvedés. Ez a
1: komolyan?
3: A gyász.
1: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
3: Igen, és izzadsz is rosszul, vagy is hívod a papot magadra.
2: Hát pedig Shrek is megmondta jobbként
3: jó,
2: mindent.
3: Igen, igazából...
2: Hát ez ők találták fel a jacuzzit.
1: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
2: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
1: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
2: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
1: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
2: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzési adatok. Pórház nélkül is vezethetők lehetnek a segítőkutyák. Felülvizsgálhatják a hulladékgazdálkodási rendszert. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az új interaktív felületen követhető a fertőzések számának időbeli alakulása is. Elsőként a bejelentett járványokról, egyes bélrendszeri fertőzésekről, valamint a kórházi fertőzéseket vizsgáló felmérés eredményeiről érhetőek el adatok. A rendszer később a többféle antibiotikumoknak ellenálló kórokozók és a véráram fertőzések adataival is bővül. A központ hangsúlyozza, az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mert az intézmények eltérő feladatokat végeznek. A közzététel célja az átláthatóság, a megelőzés és a beteg biztonság erősítése. Új szabály lép életbe a segítőkutyák közterületi vezetésével kapcsolatban. A múlt heti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a segítőkutyák póráz nélkül is sétáltathatók, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az indoklás szerint ezek az állatok speciálisan képzettek és fontos szerepet töltenek be a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatásában. Emiatt több területen már eddig is eltérő szabályok vonatkoztak rájuk, például az üzletekbe való belépésnél vagy a tömegközlekedésben. A módosítás célja az állatok jólétének javítása és a gazdáikkal való együttműködés megkönnyítése. A MOHU is támogatja a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. A társaság közlése szerint a koncessziós rendszer több elemét újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladék kezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A vállalat szerint a rendszer működésének áttekintése közös érdek. A részleteket azonban egyelőre nem is ismertették. A felülvizsgálat célja várhatóan az lesz, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás működése. Egyiptom, Törökország és Görögország vezeti idén a magyarok külföldi szervezett utazásainak top listáját. Közölte az INVIA. Az utazásszervező adatai szerint a közel-keleti válság eleinte visszavetette a keresletet, a foglalások száma azonban már meghaladta a tavalyi szintet. Egyiptom esetében különösen erős, több mint 30%-os növekedést mértek. Törökország és Görögország iránt szintén nőtt az érdeklődés, miközben Albánia és Bulgária is népszerű maradt a magyar utazók körében. A válság kitörése után átmenetileg a spanyolországi foglalások száma is megugrott, de a toplistát továbbra is a klasszikus tengerparti célpontok vezetik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nem várható fronthatás a folytatásban, nagy napi hőinges viszont igen, ami szédülés vegyemes problémákat eredményezhet. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 6 óra és 17 perc. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát egy rendkívüli felállás ezen a héten, ugyanis hát Marával, hello Mara.
2: Hello, jó reggelt Norbi.
1: Így van, és velem. Ezen igen. A héten úgy néz ki. Igen, belecsapunk egy újabb hétbe. Egy jó kis hétfő. Hogy telt a hétvége?
2: Ó, nagyon gyorsan. Igen. Ahogy én pislogtam kettőt, és eltelt a hétvége.
1: Így van. Ezért aludtál el?
2: Egyébként azon gondolkodtam, míg robogtam befelé, hogy milyen kabut lehetne kitalálni még, hogy mi történt velem, hogy miért nem tudtam időben beérni.
1: Nagy volt a forgalom.
2: Egyébként már kezdett nagy lenni a forgalom, úgyhogy belekóstoltam ebbe a nagyon hajnali, már sokan jönnek, és már kijönnek eléd, és ott vagy, és közben egyébként ordítoztam.
1: És a rolleresek, és a kerékpárosok,
2: tehát,
1: és
2: a minden. Tehát, miért jössz ki elém, nekem mennem kell. Tehát.
1: Igen, el fogok késni, értsd meg, nekem valójában téged kellene ébreszteni.
2: Igen, és egyébként amúgy kiengednélek, mert aranyos vagyok, meg jó fej, de most amúgy nem akarlak. De igen. Muszáj, mert már kitoltad a fél kocsit. Szóval, hogy tök mindegy.
1: Na, de volt valami egyébként a hétvégén? Jártál valamerre, vagy pihentél?
2: Én dolgoztam.
1: Te dolgoztál? Ja, igen, mert te vasárnap
2: igen.
1: vagy.
2: Igen, tehát, hogy én igen. dolgoztam, azon kívül megpróbáltam a lakásomat rendben tartani, szóval én takarítottam, mostan főztem, itt olyan háziasszony életet éltem.
1: Azt a mindenit. Akkor nem volt túl izgalmas hétvégéd.
2: Hát.
1: jó, hát egyébként igen.
2: Kinek mit intéztek, tudod?
1: Ja, értem, igen. Kinek mit intézett a kormánya? Neked ez sikerült.
2: Hát igen.
1: Hát na, kérem szépen. Az enyém egy picit izgalmasabb volt ennél, rengeteg helyen voltam.
2: Most irigy vagyok, amúgy.
1: Melyikre, a péntekre vagy a szombatra?
2: Hát mindenre, hogy jól
1: vagy
2: érezted magad.
1: Vagy a vasárnapra. Igen, egyébként pénteken kifejezetten jó volt. Olyat táncoltam szerintem, mint életemben soha.
2: Én azt végig aludtam.
1: Igen. Mert hogy ugye már pénteken kiderült, hogy mi leszünk ugye reggel, és én azonnal hívtalak, és fölöslegesen.
2: Hát az van, hogy amikor alszom, akkor engem bárki hívhat, úgyhogy láttam, utána megébredtem valamikor olyan éjfél tájt, hogy
1: de
2: van egy csomó.
1: Tehát ilyen bombarobbanás is történhet melletted, hajat is lehet szárítani, bármit.
2: Én annyira fáradt voltam pénteken, hogy nekem mindegy volt, felőlem amúgy vigyék ki a házból a létező összes történetet, a macskát ne azt hagyják meg nekem, de azon meg egy kis kaját is azért ma hagyjanak ott, de nem érdekelt semmi, és akkor felkeltem, ránéztem, hogy hívtál egy csomószor, én szerintem eszek valamit, és alszok tovább.
1: Igen, pénteken lehet, hogy több embert is hívtam, mint kellett volna.
2: Volt
1: az az állapot, amikor így sikerült édesanyámmal is beszélnem.
2: Komolyan?
1: Igen, fölhívtam anyámat is, fölhívtam a hugomat.
2: De ilyenkor még mindig kíváncsi vagyok arra, igen. hogy ilyenkor mi célból? Tehát csak úgy, hogy hello, szia, mi újság?
1: Ja. Hát de... tudod, van az a bizonyos szint, ami fölött nem megyünk alá. Na, hát ez az volt, igen. Meg hát az volt a fő probléma, hogy minden egyes alkalommal, amikor mentem a pulthoz kérni, akkor ott voltak kirakva ilyen kis felesek. És én amíg vártam, addig nyilván egyet bedobtam mellé.
2: Ez nagyon szunyi dolog amúgy.
1: Igen. De egyébként baromi jó volt. Tehát, hogy nagyon jól táncoltunk, nagyon jól éreztük magunkat. Nyilván 2:30-kor, amikor hazaértünk, akkor annyira az nem volt kellemes. Meg főleg a másnapi kelés, mert ugye én másnap mentem ráadásul zenélni, és odaértem a helyszínre, és akkor mindjárt az volt a kérdés, hogy jó, és akkor mit kérsz? Hát mondom, egy fejfájdalomcsillapítót. Tehát én így indítottam neki a szombat estémet.
2: Hát akkor gratuláljunk még egyszer, és sok boldogságot kívánunk így a kolléganőnknek, Vivinek,
1: így van,
2: és a
1: hatalmas
2: kedves párjának.
1: Gratula. Így van, jó volt egyébként, igen. A Regináknak is gratulálunk, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket sokáig. Időjárás szempontjából viszont, hát én reggel nem tudtam eldönteni, hogy miben jöjjek.
2: Én se, de én tartottam magam a dress code-hoz. Én most úgy döntöttem, hogy ilyen...
1: Van már itt dress code?
2: Sunyiba vagyok, ilyen suttyóba.
1: Igen? Melegítő nadrágba?
2: Melegítőbe vagyok.
1: Tényleg? Azt a minden. Jó, hát nem egy tévé. Végre hát, rájöttél.
2: Igen, na. Most az a szint van, hogy most nem érdekel, hogy nézek ki. Ha bárki szólni mer érte, akkor annak ott nagyon rossz vége. Nem érdekel. Tehát, hogy én most lazába jöttem, elkészítettem az otthoni kis kávémat a cuki kis macis kis tartómba.
1: Atya, úristen.
2: Egyébként igen, van egy ilyen híres kávézó, tudod, annak volt egy ilyen macis brendje, és én azért megvoltam.
1: Ez melyik a Teddy?
2: meg voltam veszve érte, és azt nem lehetett kapni Magyarországon, úgyhogy én kaptam egyet külföldről, de ez sem az eredeti, hanem egy ilyen
1: replika.
2: Igen. És én így elkészítem otthon a kotyogós kávéfőzőben a bolti saját.
1: Kotyogósod van?
2: Igen.
1: De durva.
2: Igen, kotyogósom van, nagyon szeretem, és akkor a kis bolti saját márkás tejből, tudod, jégkocka, tejszínhab, és az az én kis kávécskem.
1: Azt a mindenit. Na, de hogy az időjárásra egy picit visszakanyarodjunk, ha már melegítő nadrágban vagy, ez mindent elárul, ugyanis baromi hideg van ma reggel, tehát 8 fokra ébredhettünk ma, és hát egyébként egy ilyen frissítő reggel után visszatérünk picit délutára már a nyárias melegbe, ugyanis most hát ugye max 9 fok lesz, de hát ez a nyárias meleg is egy picit túlzás, mert hogy maximum 23 fokig fog ma felkúszni a hőmérő higanyszála, úgyhogy az, hát ez nagyon hirtelen jött itt szeptemberben.
2: Nem tudom amúgy, én már a múlt héten is éreztem, hogy annyira nem oké az idő, meleg volt, tehát még egyszer-kétszer lehetett felvenni ilyen rövidnacit, de már nem volt ez igazi. Tehát amikor a szél fújdogált, akkor hűvös volt, úgyhogy szerintem már most elő lehet venni inkább a vastagabb, kicsit így melegebb cuccokat.
1: Igen, én rövid nadrágba jöttem, nem bíztam semmiben és senkiben, csak saját magamban. Úgyhogy én így. Na de hogy mi a helyzet az üzemanyagárak tekintetében, én most azért itt egy picit meglepődtem, mert ilyet nagyon-nagyon ritkán látunk, hogy ugye a héten változni fognak az üzemanyagárak. Nyilván ebben semmi meglepő dolog nincsen. Viszont nem tudjuk, hogy pontosan mennyivel. Tehát akár itt a hét elején plusz 2 és plusz 5 forinttal is drágulhat a 95-ös benzinnek a literenkénti ára, a gázolajé pedig plusz 3 és akár 6 forinttal is. Tehát, hogy így egy picit most szerintem ez így... nem a legjobb, mert hogy nem tudunk pontos árat mondani, mert hogy minden befolyásolja jelen pillanatban az üzemanyagár változásokat, úgyhogy ja.
2: Figyelj, nekem van egy erre egy tök jó ötletem, tehát lehet gyalogjárni, vagy bármi mással, biciklivel esetleg. Egyébként is ma van a tiszta levegő nemzetközi napja.
1: Azt a mindenit, úgyhogy szippantjunk
2: szóval,
1: egy nagyot.
2: A cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet a légszennyezés egészségügyi és környezeti következményeire. Nem kell autóval járni, nem tudjuk, mennyibe kerül az üzemanyag. Oldjuk
1: amúgy igen, mert hogy a legnagyobb probléma ugye az, hogy amit én esténként szoktam mondani, hogy nagyon meg kell nézni, mert hogy a kutak között akár 50 forint eltérés is lehet. És ha így folytatjuk, még több is. Tehát ilyen 680, 710 az autópályán már jócskán 700 felett van, tehát azért jól meg kell gondolni azt, hogy mikor és hol állunk meg tankolni.
2: Én mondjuk autópályán soha nem tankolok.
1: Miért nézel ekkora szemekkel? Elbambultál?
2: Nem, még ja, csak hittem. Nézek. Ez az alapnézésem.
1: Jó, ez a reggeli alapnézésed.
2: Ez a szemem.
1: Ja, értem, igen.
2: Üdvözöllek a világomba.
1: Jó, nem
2: tankolok autópályán, én mindig úgy kalkulálok, hogy inkább több legyen benne, nincsen bármi gebasz jöjjön, és akkor megálljon alattam, mert akkor ott totál pánik.
1: Értem. Ezért világít mindig sárgán. Na mindegy.
2: Az a check engine.
1: Ja, bocsánat. Szóval igen, az üzemanyagárak tekintetében ez a helyzet jelen pillanatban a térségben 8 fokot mérhetünk, és hát egy újabb hétfőnek állunk neki, az iskolások szerintem már javában készülődnek, mert hogy azért most kezdődik el csak igazán az a hét, amikor már belevetik magukat a tanulásba. A múlt hét az még csak egy ilyen beszoktatás volt. Visszaszoktatás.
2: Van kint egy posztunk egyébként Facebookon.
1: Igen, láttam, te raktad ki?
2: Persze.
1: Ma reggelre?
2: Nem.
1: Igen, feltűnt.
2: tegnap raktam ki egy posztot, és volt már olyan komment alatta, hogy hány ingere van a szülőnek, tehát a szülőnek attól, hogy házi feladatot kell készíteni, stb. Stb. Tehát nem biztos,
1: nem
2: hogy minden esetben...
1: Nem volt 3 hónap, hogy kipihenje magát.
2: Nem biztos, hogy minden esetben a gyerekek élik meg ezt olyan rosszul.
1: Lehet, hogy a szülőnek rosszabb?
2: Igen.
1: Aha.
2: Tehát, hogy azért ott kőkeményen oda, te nem elég, hogy dolgozol 8 órát.
1: Igen.
2: Még utána hazamész.
1: Igen.
2: Csinálj valami kaját a családnak, mert
1: igen,
2: megesznek téged.
1: Igen.
2: Mellé még akkor ülj le a gyereket tanulni, és egyébként meg nincsen kedved hozzá is, mondjuk lehet egy picit pihennél, csilleznél, néznél valamit. Nem felejtsd el. Tehát ezt egy héten keresztül.
1: Na, milyen jó, hogy nekünk ilyen problémánk nincsen.
2: Jelen a pillanatban.
1: Ennyi, jelen pillanatban ugye nekünk ilyen problémánk nincsen. Szemezgetünk majd ezzel kapcsolatosan, meg hát azért majd itt a félhetes hírblokk után azért megnézzük, hogy itt mi történt a magyar kereskedelmi televíziós világban, mert hát olyan dolgok voltak itt a hétvégén, totálisan lemaradtam, én csak görgettem, elindult két tehetségkutató. Te is tudsz róla beszélni, jaj, én is tudok róla beszélni. Úgyhogy szerintem erről nagyon jót fogunk majd beszélgetni. Most viszont hát azért vannak még kedvencek, amiket itt a reggeli ébredezés mellé játszunk, hiszen Alex Kenji visszatért 2025-ben, de milyen jól tettem, kicsit

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Milliárdos túlárazást emleget a külügyi államtitkár a lélegeztetőgép beszerzéseknél. A Helsinki Bizottság szerint rendezettebbé válna a határigazgatás. Felmérés szerint a többség lecserélni az alaptörvényt. Földi Betti vagyok, így már részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Berkei György László külügyi államtitkár szerint 6 közvetítő cég összesen 15,5 milliárd forintos különbözetet realizált a koronavírus járvány idején történt lélegeztető gép és védőeszköz beszerzéseknél. A Telex beszámolója szerint az államtitkár közösségi oldalán azt írta, a korábbi külügyminisztérium több esetben jóval drágábban vásárolta meg az eszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Berkei szerint az összeg ennél is magasabb lehet, ha az összes érintett cég vizsgálják. A járvány alatt az állam több mint 17 ezer lélegeztetőgépet szerzett be, több közvetítő vállalkozáson keresztül. A Magyar Helsinki Bizottság szerint nincs szükség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására. A szervezet közleménye alapján a szeptember 7-én lejáró válsághelyzet megszüntetése nem jelenteni a határvédelem feladását, a határkerítés megmaradhatna, és a rendőrség továbbra is felléphetne a jogellenes belépésekkel szemben. A különbség az lenne, hogy az elfogott külföldieket nem automatikusan kényszerítenék át Szerbiába, hanem egyedi eljárásban vizsgálnák meg a helyzetüket. A Helsinki Bizottság szerint ez rendezettebb határigazgatást jelentene és hozzájárulhatna ahhoz, hogy Magyarország teljesítse az uniós bírósági ítéleteket. A magyarok többsége lecserélni az alaptörvényt derült ki a publikus intézet felméréséből, amelyet a Népszava ismertetett. A kutatás szerint a megkérdezettek 61%-a támogatná az új alkotmány elfogadását, míg 24% megtartaná a jelenlegi alaptörvényt. A felmérés az államfőváltás megítélésére is rákérdezett, a válaszadók 49%-a elégedett volt a kormány eljárásával, 40% viszont nem. Az új köztársasági elnököt Baka Andrást a megkérdezettek fele alkalmasnak tartja a tisztség betöltésére. A párt referenciákban a publikus szerint továbbra is a Tisza párt vezet a biztos párt választókörében. Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. A miniszterelnök Manfred Weberrel az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, majd arról beszélt, igazságtalannak tartja, hogyan Magyarországot kezelik a migráció ügyében. Magyar Péter szerint az európai szabályozás az elmúlt időszakban sokat változott és szigorodott, Magyarország álláspontja pedig helyes volt a határvédelem és a szigorú szabályozás kérdésében. A kormányfő úgy fogalmazott, más tagállamok sem hajtják végre teljesen a migrációs paktumot. Hozzátette, semmilyen módon nem fordulhat elő, hogy Magyarország lazítson a menekültügyi szabályokon.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Esni nem fog, azonban az északkeleti szél gyenge marad, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 5 perc múlva pontosan 3:47, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezen a héten azok kedvére, akik esetleg most kapcsolódnak be, jól megérdemelt szabadságát tölti ugye Olasz Gabi, de itt van velem a stúdióban a Mara. Hello Mara.
2: Hello, hello.
1: Meg hát én leszek ezen a héten így reggelente, úgyhogy együtt fogunk ébredni. Mit nézel annyira?
2: Most miért kérdezel fel?
1: Ja, bocsánat, elnézést kérem. Mit kell személyeskedni, mi? Így korán
2: 6 óra
1: reggel.
2: 40 perc.
1: 6 óra 40 perckor mit kell személyeskedni, és ha már ott tartunk, hogy 6 óra 40 perc, valaki pedig van a vonalban egy jó kis közlekedési infóval. Sunshine FM, jó reggelt!
3: Kiszavasvári út teljes egészében a Szélsőbokori körforgó után le van zárva. Nem lehet Kiszavasvári felé menni, kerülővel lehet csak elmenni.
1: Baleset van ott, vagy esetleg valami útfelé?
3: Nincs baleset, volt valószínű előtte, a táblákat, jelzőtáblákat rakják visszafelé, és teljes egészében lezárták az utat.
1: Tehát még egyszer kihangsúlyoznánk, hogy Nyíregyházán, ugye a Tiszavasvári úton, tehát útlezárásra kell, hogy készüljetek, úgyhogy mindenki arra felé csak óvatosan, és szintén egy ilyen közlekedési info, hogy ugye Nyíregyháza és Nagykáló között pedig ugye továbbra is jelzőlámpás irányítás irányítja a forgalmat, úgyhogy az arra közlekedők, hát szerintem legalább egy 20-25 perces plusz menetidővel számoljanak, úgyhogy balesetmentes közlekedés mindenkinek. Na de hogyha van még közlekedési info, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000, és hát akkor egy picit, ahogy korábban említettünk, elkezdünk rákanyarodni ezekre a kis tehetségkutatókra, amik hát ismételten elindultak. Nem tudom, hogy van-e rá szükség?
2: Ez egy nagyon jó kérdés volt most.
1: Tehát nem tudom, és én folyamatosan ezen gondolkodtam a hétvégén, nem sikerült még megnéznem őket, csak ugye bármilyen social médiás felületre felmész, az az első, ami veled szembe jön. Vagy az X-faktor, vagy a Megasztár.
2: Ez így van. Igazából azon gondolkodtam, hogy irigyellek, hogy ennyi időt van, hogy ezen gondolkodsz.
1: De nem, de most tényleg, hogy van erre még bármi szükség? Tudunk még olyan tehetségeket kinevelni, olyan tehetségeket adni az országnak, akik meg tudják mutatni magukat? Tehát tudunk még valahonnan előszedni egy Rúzsa Magdit mondjuk?
2: Biztos, hogy van olyan, hogy aki eddig nem jelentkezett, nem mert, és most úgy döntött, hogy mégis. Vagy még akkor nagyon fiatalnak érezte magát, és most már ott van a korban, vagy fejlődött annyit. Szerintem van olyan, bár én inkább úgy érzem, hogy már másra megy ez az egész. Uh-huh. Tehát nekem van egy ismerősöm, aki volt annó.
1: Kérdez, Istenes Márkó?
2: Nem, őre gondoltam pont. Egy lány ismerősöm, és volt annó, és utána őt megkeresték, hogy akkor... Nem
1: hogy akkor
2: vissza?
1: Az éjjel-nappal Budapestben lenne egy
2: nem,
1: jó kis...
2: Nem jössz vissza? És akkor ő el is utasított. A következő éven megint megkeresték, hogy... És akkor már azt ígérték, hogy figyelj, ha visszajössz, akkor fixen eljutsz a mentorházba. Tehát, hogy már azért olyan ígéreteket tesznek, mert tudják, hogy kevés a nagyon jó, hogy ő tudni fogja azt, hogy ő odáig el fog jutni. És akkor szépen nyilván tovább is ment, meg elég sokáig el is jutott, de szomorú az, hogy így írnak rá, tudod.
1: Mert hogy, az, tehát, hogy olyan fluktuáció van, és olyan vándorlások történnek
2: olyan
1: itt.
2: Olyan szavakat használsz kora reggel, hogy fluktuáció.
1: Hát azt mondták, hogy ez egy ilyen műsor, hogy itt azt kell, okosnak kell tűnnem.
2: Ja igen.
1: Hát az estében hogyan? Az estében nem tudok kiteljesedni ilyen szempontból.
2: Fluktuáció?
1: Akár.
2: Én szeretném, ha a hallóban is ezt használnád.
1: Jó, rendben. Esküszöm, jövő héttől megpróbáljuk. Ha, akkor meg nem délután leszek, vagy délelőtt, vagy bármi.
2: Vagy valami.
1: Szóval, tehát, hogy már aki tehetséges volt, az már vagy a zsűriben ül, vagy sehol nincs.
2: Most aki... nagyon feltenném a kérdést. Van igen. Az Erika?
1: Herceg, igen.
2: Igen. Azt se tudom, ki ő amúgy.
1: Ő kérlek szépen 2 vagy 3 évvel ezelőtt még az X-faktor zsűriében ült. Tehát ő még ott
2: de
1: volt.
2: Hogy ő amúgy értem, hogy tehetség, értem, hogy valami zenekarban énekel, vagy mit csinál, de hogy egyébként én életemben nem hallottam róla. Tehát, hogy nem egy
1: ő
2: olyan
1: valami
2: személyiség.
1: Külföldi egyébként, tehát ő nem hazánkban hiper-szuper-sztár, hanem ő valamelyik országban, most nem tudom pontosan, hogy Romániában vagy Szlovákiában, de valamelyik a kettő közül. Tehát ő ott számít szuper-sztárnak. De hát például ott van a Dallos Bogi. 3 évvel ezelőtt még az X-faktorban ült, összeszedte magának ugye Puskás Petit, azóta öröm és boldogság, gyerkőc, minden, most már hirtelen a TV2-nél ül a Megasztárban, tehát ott zsűrizik. Most biztos a Maris Petit fogja. Peti, nem mindegy.
2: Nem, hát biztos, hogy nem váltja le amúgy.
1: Nyilván, persze,
2: de,
1: csak hogy...
2: De igen, érdekes dolgok vannak azért itt. Engem inkább mindig az lep meg, hogyha visszagondolok még a régi időkre, hogy a zsűriben tényleg olyan emberek ültek, akik letettek valamit az asztalra.
1: Igen.
2: Így vagy úgy, teljesen mindegy, de hogy volt nevük, és tudtad azt mondani, hogy igenis elfogadod az ő véleményét, mert hogy valamilyen szempontból érte ez az egészhez. De most én elmennék például, de nem mennék, és
1: imádnám,
2: nekem
1: igen.
2: Azt mondaná ez az Erika, hogy ezt most nem felelt meg, nem igazán érdekelne, tehát nem törne össze lelkinek.
1: Felkérdeznéd?
2: De azért lennél nem olyan, lennék az új Loka Pantera.
1: Lennél olyan, mint az, amiért nézzük valójában ezeket a műsorokat az elején, hogy felkérdezed?
2: Nem, de nem törne össze. És aha, amikor látod azt, hogy bemennek a nagyon rossz hangú, tényleg tehetségtelen emberek, és akkor összetörnek, felháborodnak, kiborulnak, és ott is megfogalmazódik a kérdés, hogy ki bíztat otthon téged? És én tényleg arra kérnék mindenkit, hogy ha a családban valaki nem jó, nem tud énekelni, nincsen hallása, nincsen semmilyen, nincs értéke hozzá, ne küldjétek be ebbe a műsorba. Tehát ez ciki. Engem, igen. Én például nagyon nem szeretném, ha nekem azt mondja a család, hogy nagyon jó hangod
1: van. Olyan jó hangod van.
2: Zuhanyzás közben nagyon szeretjük hallgatni, hogy énekelsz. Menjél be.
1: És az a baj, hogy a 85%-a ilyen. És ebből áll össze 4-6 hétig az a válogató, amin sírunk. Mert hogy a zuhany alatt nagyon jó. Na de, felteszem a másik kérdést. Ha már itt beszélgettünk erről, hogy ugye van erre szükség, elő tudja az ember ilyenkor venni ezt a poént. Miért nem csinálunk szakmáknak például tehetségkutatót?
2: Mint például?
1: Kőműves.
2: Kőműves festő, és akkor a kőműves festő éppen csinálna valamit?
1: Éppen ott felfesteget, felhúz egy falat. Uh-huh. Érted? Miért nem olyanból csinálunk tehetségkutatót, amire nagyobb szükségünk van? Pincér.
2: Hogyan viszi a tányérokat?
1: Így van, igen.
2: És igen. Akkor minket, mondjuk műsorvezetőket, hogyan beszélünk?
1: Például, igen. Tehát, hogy egy ilyen tök más szegmensbe átvinni ezeket a tehetségkutatókat. Mert énekesből már szerintem már nem tudunk többet kiadni. Tehát most azért Istenes Márkóval mi nagyon-nagyon jóban lettünk, ugye itt a Szent Sajnos rendezvények keretein belül. Szegény is most jelen pillanatban ott tart, hogy nyilván elkezdett beindulni neki, jönnek szépen a fellépések, de nem minden esetben a tehetségkutatónak köszönhetően.
2: De tudod képzelni azt a szakmai zsűrit, ami már nem 4 főből áll, hanem legalább 15-20 főből, mert minden szakmához tartozna egy zsűritag.
1: Imádnám, imádnám. Fugasztár. Szerintem hatalmas lenne.
2: Igen, akár amúgy. Jó, figyelj Norbi, amúgy akár a Sunshine FM-nek is csináltunk egy ilyen tehetségkutatót. Ott igazából akkor lehetne egy ilyen teljesen szabadabb vonal, tehát nem éneklésre gondolnánk.
1: Mindenki
2: azt
1: csinál,
2: amit
1: szeretne. Mi az, amiben tehetségesek
2: igen,
1: vagyunk?
2: Igen, és akkor képzeld el, hogy csinálunk éppen mondjuk egy válogatót, egy ilyen előválogatót, és akkor jön mondjuk Pistike, aki megfogja a kávéfőzőt, és lefőz egy kávét, és elmondja, hogy ebbe vagyok tehetséges.
1: Jó. Jó, ezt be fogjuk ma dobni. Én ezt imádom egyébként. Hát most gondolj már bele, tehát az pont ugyanilyen volt. A Csillag születik.
2: Igen.
1: Ott volt táncos, ott vers. Volt énekes, ott volt vers, ott volt próza, ott minden volt az ég egy adta világon, és akkor azon gondolkodsz, hogy én értem, de mondjuk egy rúttáncost, vagy egy kötéltáncost, hogyan hasonlítunk össze egy énekessel? Mi alapján? Hát valószínűleg az énekes nem tud kötéltáncolni, a kötéltáncos nem tud énekelni.
2: Mondjuk, ami még itt felmerül ebben az egészben, hogy van-e szükség még erre, mert most annyira sok helyen tudja önmagát promózni bárki.
1: Hogyne?
2: Hogy nem biztos, hogy szükségeltetik arra, hogy ő egy
1: többet ír az internettel. A TikTokra feltölt magáról egy videót, olyan embereknek vannak több tíz, több százezres követői, hogy a kanyarban nincsenek az X-faktoros vagy megasztáros versenyzőkhöz képest.
2: Mondjuk van egy csajszi, pont nemrég láttam, ő azt elkezdett egy olyan sorozatot, hogy addig fog dízni dalokat énekelni, amíg
1: láttam,
2: föl nem kéri.
1: Hatalmas.
2: És tényleg nagyon jó hangja van.
1: És jó hangja van a csajszinak, igen. Tehát, hogy őt el tudom képzelni, de ott is jönnek ezek a rossz indulatú kommentek. Imádom.
2: Mindenhol vannak, és mindig is lesznek. Igen. Ők azok, akik nagyon irigyek, és valószínűleg semmihez sem értenek.
1: Ez pontosan így van. Na de a témánkat akkor szerintem ezzel kapcsolatosan akár be is vethetjük majd a következő órában. Ugye arra leszünk majd kíváncsiak tőletek, hogy ti miben vagytok tehetségesek? Miben érzitek azt, hogy ti bennetek ott lakozik az X, az Y, a Z, a Z, a bármi?
2: Az egész ABC.
1: Így van, itt beszélhetünk kávéfőzésről, reggeli készítésről.
2: Elkésésről.
1: Késésről, tehát miben? Egyébként vannak tehetségek, akik folyamatosan késnek. Az is egy külön tehetség. Igen, te. Jó, oké. Így van, tehát a következő órában majd erről is fogunk beszélgetni. Na meg, hogyha van közlekedési infód, akkor az természetesen jöhet a folytatásban is 0620 316 3000. Az óránkat pedig folytatjuk az egykori Hertz felvétellel. Itt szól a Purple Disco Machine feldolgozás.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A Vétel körzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakott területen kívül a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árthat tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyorshajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági jobb, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Később dönthetnek a szolidaritási adó csökkentéséről. Több mint 100 programmal készül a kutatók éjszakája Debrecenben. Városunkba érkezett az MTA interaktív vándor kiállítása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Később születhet döntés a szolidaritási hozzájárulás ügyében, miután a kormány egyeztetett az önkormányzati szövetségekkel. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a városok érdekképviseletei egyhangulag azt kérték, hogy 2027-ben jelentősen csökkentsék a szolidaritási adót. A kormány részéről Lőrinc Viktória miniszter azt hangsúlyozta, hogy partnerként tekintenek az önkormányzatokra, és megkívánják erősíteni a településeket. A pénzügyminisztérium képviselői szerint 2026-ban általános rendszer szintű változtatás nem várható, de bajba került önkormányzatok esetében egyedi segítségről tárgyalhatnak. A következő egyeztetés várhatóan októberben lehet. Több mint 100 programmal csatlakozik idén is a Debreceni Egyetem a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szeptember 25-én látványos kísérletek, laborbejárások, interaktív bemutatók és tudományos előadások várják az érdeklődőket. A programok a természet- és orvostudományoktól az agrár, műszaki és informatikai területeken át, a bölcsészet és társadalomtudományokig több témát érintenek. Újdonságként a gyermekgyógyászati klinika is interaktív bemutatókkal készül, például a gyermek újraélesztésről és a rehabilitáció modern módszereiről. A rendezvény Debrecen mellett az egyetem több képzési helyszínén is elérhető lesz. Egyes laborbejárásokra és workshopokra előzetes regisztráció szükséges. Debrecenbe érkezett az MTA 200 mozgásban a tudomány című interaktív vándor kiállítás. A tárlatot a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából indították útjára, célja pedig az, hogy közelebb hozza a tudomány világát a nagy közönséghez. A kiállítás a Debreceni Egyetem főépülete előtt kapott helyet, így a diákok, egyetemisták és járókelők is könnyen megtekinthetik. A látogatók interaktív információs a falakon, virtuális tárlaton és VR élményeken keresztül ismerkedhetnek meg a tudomány különböző területeivel. A vándor kiállítás október végéig látogatható Debrecenben. Tovább halad a víz- és úthálózat megújítása Debrecen Szepesen. A városrészben jelenleg a vízellátási hálózat fejlesztésének második üteme zajlik, a kivitelező pedig 100 méteres szakaszokban dolgozik, hogy minél kisebb fennakadást okozzon a helyieknek. A munkák miatt Szepes jelenleg a 481-es főút felől közelíthető meg, a Vértesi út irányából a közműépítés már befejeződött, ott azonban továbbra is útépítési munkák zajlanak, ezért ezen az oldalon még nem lehet behajtani a városrészbe. A fejlesztés részeként az út és a busz megállók is megújulnak. A teljes kivitelezés várhatóan december elején fejeződik be. Teljes mértékben átállt a digitális EKG diagnosztikára a debreceni sürgősségi ellátórendszer. A Debreceni Egyetem klinikai központjában már korábban működött a rendszer, most pedig a Kenézi Gyula Kampusz sürgősségi klinikai részlegén is bevezették az új technológiát. A digitális EKG lényege, hogy a felvételek nem csak papíron, hanem elektronikusan is elérhetőek, így bármikor visszakereshetőek a beteg nyilvántató rendszerben. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá teheti a betegellátást, valamint megkönnyíti a konzíliumokat és a betegek átadását. Az eszközpark új ultrahanggal és mechanikus mellkas kompressziós berendezéssel is bővült.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Várható fronthatás a folytatásban, nagy napi hőinges viszont igen, ami szédülés vagy nyomás problémákat eredményezhet. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra és 13 perc van, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! A stúdióban továbbra is Mara, hello Mara!
2: Hello, szia Norbi!
1: Így van, rengeteg közlekedési infónk van, ugyanis Szabi telefonált az előbbi percekben nekünk, hogy ugye, amit korábban említettünk a Tiszavasvári útnál, ugye Nyíregyházán, hogy ott teljes útzár van, ezt ő is megerősítette, úgyhogy mindenkinek arra hívnám fel a figyelmét, hogy senki ne közlekedjen azon a szakaszon, és rengeteg nagyon-nagyon fontos közlekedési infónk van, mint például, amit ugye már nem győzünk hangsúlyozni, hogy jelzőlámpás irányítás van, ugye Nyíregyháza és Nagykáló között, itt, ha nem indulsz időben, hát valójában ott fogod tölteni a reggeledet.
2: Milyen kedves vagy.
1: Nem, hát de
2: kávé,
1: tényleg.
2: Pík sütemény legyen
1: hát
2: nálatok.
1: Egyébként igen, mert hogy ott ugye akkora torlódásra lehet már számolni, egészen szerintem 9 óráig, de lehet, hogy 10 óráig is, hogy van olyan, hogy 40 percet ott ülsz, lehet, hogy 50 percet ott ülsz, lehet, hogy baromi nagy szerencséd van, mondjuk 6:30-kor, és így átmész, de hát nyilván már lassan egy órája volt 6:30, tehát most már nem lesz akkora szerencséd, kerülni lehet, én mondjuk az autópályát javasolnám, ha van esetleg megy a matricád, akkor az baromi nagy segítség tud lenni, és az egyik kedves barátom is pont ezt mondta, hogy miért nem teszik Nagykáló és Nyíregyháza közötti autópálya útszakaszt ilyenkor ingyenessé.
2: A kérdés az remek.
1: Az valid. Jó, milyen infónk van még Mara?
2: Most útinfóra gondolsz?
1: Hát például, igen. De ha van másod, mondhatod azt is egyébként. Tehát,
2: hogy... Nem, ezt nem figyeltem egy picit most rád, be kell, hogy valljam egyébként, de hogy a 38-ason Füzesbokortól összefüggő járműoszlop van, körülbelül 6 kilométer hosszan Nyíregyházáig, úgyhogy erre viszont tényleg készüljetek fel. Ez nem kicsi torlódás.
1: Mondtál valamit?
2: Miért nem hallottad?
1: Ja nem, csak nem figyeltem.
2: Jaj, de ez
1: ugye? Ugye? Na, hát ez igen, ez pont ilyen.
2: Sajnálom.
1: Ugye milyen jó?
2: Hát kicsit még reggel.
1: Így van, úgyhogy mindenki csak óvatosan, Debrecenben is azért most már a Kassai út ugye befelé elkezd torlódni, úgyhogy arra is mindenki csak óvatosan közlekedjen, és a négyesen több helyen lakott területen kívül sebességkorlátozás van, a mai naptól pedig ugye, amit már korábban is említettél, a 38-as, nem, ez másik, szeptember 7-én meg kezdődnek a munkálatok a 36-os főúton, ez október elejéig teljes útzárat jelent.
2: Olyan szomorú, de csak azért...
1: Nem értem, hogy miért nem csinálják meg ezeket a nyáron. Tehát a kálói részt azt én semennyire nem értem. Miért most kell bicikli utat csinálnak a két oldalra? Miben érinti ez a autós forgalmi sávot.
2: Lehet, hogy télen sokan fognak biciklizni.
1: Jaj, értem, jó, oké, rendben. Így biztos, hogy kész lesz jövő nyárra. Vagy
2: igen.
1: Utána. Vagy majd azután.
2: Valószínű, igen.
1: Valamikor majd kész lesz. Na jó, nem fogok ezen háborogni így korán reggel, viszont ugye a témánk kint van a Facebook oldalunkon, mert hogy az előző órában már beszélgettünk arról, hogy ugye micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Ontjuk magunkból kifelé az énekeseket, már nem győzzük a YouTube-ra feltölteni a jobbnál jobb felvételeket, és hát mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink miben tehetségesek, de itt sok mindenre gondolunk, tehát itt nem az éneklésre kifejezetten,
2: igen, igen.
1: Hanem akár gondolok itt a kávéfőzésre, a reggeli készítésre, Mara legnagyobb tehetségére, a késésre.
2: Nem az enyém, ez olasz Gabi amúgy, most ezt a titulust én nem venném el tőle.
1: Jó, hát a jelen, akik nincsenek itt róluk, vagy jót, vagy semmit.
2: Azt nem erre szokták mondani.
1: Tudom, de most ez most így jött ki. Igen, de ma egy picit beszélgessünk erről, tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
2: Én az ásításban.
1: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, nem? Te miben vagy tehetséges?
2: Hát azt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni. De ugyanígy ezt megtettem már Ildikóékkal az irodában is, hogy csak ülök és ásítozok. Tehát valami kifejezett oxigénhiányom.
1: Tehát amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
2: Akkor is értem, hogy miről
1: akkor
2: beszéltek.
1: Figyelsz amúgy? Igen. Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
2: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
1: Igen.
2: És akkor tudod, nézek. Úgy, ahogy kell.
1: Igen.
2: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
1: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
2: Ja,
1: hogy
2: tehát nem nézek értelmesen.
1: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
2: De én értem. Tehát, hogy nem értem, hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
1: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
2: Most legutóbb például azzal szembesültem, hogy mióta nincsen műszempillám az elmúlt pár hétben.
1: Kicsi sápadt is vagy. Ja, igen, bocsánat. Igen.
2: Személyeskedés 7 óra 19 perckor.
1: Igen.
2: Tehát, hogy mióta nincsen, azóta riadt tekintetem van minden fotón.
1: Ez pontosan így van.
2: Miért? Mi történik ezzel az arccal?
1: Azért, mert ezzel próbálod kompenzálni azt, hogy sokkal jobban kinyitod a szemedet, mert ugye a műszempillád az lenyomja a szemhéjadat. Tehát nem tudod annyira kinyitni a szemedet. És most, hogy nincsen rajta, tehát a maga a szemhíjad visszaállt eredeti állapotára.
2: Glac Norbert, szempilla stylist.
1: Akár mondhatnánk így is. De hogy érted? Nem érted. De,
2: és megint ott vagyunk,
1: hogy csak nézel, és érted, de nem érted.
2: De hogyan lehet értelmesen nézni? Tehát kicsit így hunyorítsak,
1: hát
2: és azt mondja,
1: meg engem.
2: Tehát de mikor, se vagy értelmes.
1: Hát dehogy nem. Miközben mondasz valamit, én figyelek rád. Nézd meg a tekintetemet, hogy érdekel? Nem érdekel?
2: Nem, hát folyamatosan azért, hogy nem érdekel amúgy. Ja? Minek beszél ennyit amúgy? Húzzuk
1: Basszus,
2: már le a
1: pontmétert.
2: Lejön. Igen.
1: Jó. Na, tehát, hogy erre vagyunk kíváncsiak a mai reggel folyamán a hallgatóinktól, hogy ki miben tehetséges.
2: Írjátok meg, hogy mara értelmes amúgy jó.
1: Mara a nézésében.
2: Meg a járásában.
1: Így van, igen. Jó, de itt tényleg gondolunk a kávéfőzésre, a reggeli készítésre, akár a késésekre is.
2: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
1: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
2: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
1: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
2: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen. Tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
1: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
2: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mivel vagyok tehetséges.
1: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
2: De lehet, hogy nem, mert olyan választ fogok kapni, aminek nem örülök.
1: Én ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezt
2: De
1: így.
2: Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
1: Nem. Illetve most, hogyha attól függ, hogy hogyan nézzük a tehetséget. Én például, amit ugye nagyon kevesen gondolnak rólam, én tudok táncolni.
2: Mi már táncoltunk
1: igen,
2: egyszer.
1: Igen.
2: Van róla videó.
1: Ez pontosan így van. De például akkor te soha nem gondoltad volna, hogy én nem az leszek, aki annyira tiszteli a ritmust, hogy mellé lép.
2: Igen, én ezt tényleg nem.
1: Na, hát most pénteken az esküvőn megint sikerült megmutatnom, hogy nem az az ember vagyok, aki tiszteli a ritmust és mellé lép. Én talán ezt tartom annak, mert most az, hogy rádiózunk, meg beszélünk, meg ilyenek, tehát hogy én ezt nem tartanám úgy kvázi tehetségnek. Nekünk ez a szakmánk, mi ebben érezzük jól magunkat, mi ebben próbálunk kiteljesedni, ha már az élet más területein ugye nem tudunk, igaz Mara? Ugye?
2: Igen.
1: Úgyhogy, tehát én talán ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
2: A táncban?
1: Aha, igen. Igen.
2: Hát jó, na. Ezzel meglepődtem, hogy ezt a választottad.
1: Akkor mit gondolsz fordítva, hogy én miben vagyok tehetséges?
2: Nem tudom, hogyan kell kimagyarázni a legtöbb dolgot, amit elrontok, vagy bármi. Tehát, hogy én ilyen nagyon abszurd, én nagyon szélsőségesen gondolkozom ezzel.
1: Ja.
2: Nem ilyen egyszerűen, hogy tánc, matematika, nem tudom, évszámokat pipak megjegyzek, hanem mondj valami olyat, amire nem is gondolnék, hogy te visszafelé tudsz számolni kettessével, vagy be tudod kötni a cipőfűződet egy ujjal, tudom, valami.
1: Kéz nélkül.
2: Ránézéssel.
1: Azt hiszem. Már húzom fel, már csak nézem, és már
2: persze,
1: kötöm is.
2: Mert egyébként gumis, tudod?
1: Igen. Tehát, hogy amúgy az egy fix cipőfűző.
2: Igen. Az csak egy dísz. Igen. Amúgy nem kell kötni.
1: Igen.
2: Nem tudom, ilyeneket várunk a kedves hallgatóinktól.
1: Igen, aztán nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen természetesen jönnek folyamatosan a kommentek egyébként, mert hogy ugye egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet sorsolunk ki, ma is ugye majd 10 óra előtt, úgyhogy most viszont egy picit szerintem zenéljünk. Mit szólsz hozzá?
2: Vagyok
1: rá. Addig megkeressük a tehetségedet, jó?
2: Köszi.
1: Viszont ami jön a folytatásban...
2: Jó messzire utazunk akkor.
1: Így van, 2 darab tehetséges énekesnő, Sia és Kylie Minogue-gal megyünk tovább, így a hétfő délelőttünkben, reggelünkben. 7:08 lesz pontosan, 7 perc múlva, ez a Dance Salon itt a Sunshine FM-en. Jó reggel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzési adatok. Pórház nélkül is vezethetők lehetnek a segítőkutyák. Felülvizsgálhatják a hulladékgazdálkodási rendszert. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az új interaktív felületen követhető a fertőzések számának időbeli alakulása is. Elsőként a bejelentett járványokról, egyes bélrendszeri fertőzésekről, valamint a kórházi fertőzéseket vizsgáló felmérés eredményeiről érhetőek el adatok. A rendszer később a többféle antibiotikumoknak ellenálló kórokozók és a véráram fertőzések adataival is bővül. A központ hangsúlyozza, az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mert az intézmények eltérő feladatokat végeznek. A közzététel célja az átláthatóság, a megelőzés és a beteg biztonság erősítése. Új szabály lép életbe a segítőkutyák közterületi vezetésével kapcsolatban. A múlt heti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a segítőkutyák póráz nélkül is sétáltathatók, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az indoklás szerint ezek az állatok speciálisan képzettek és fontos szerepet töltenek be a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatásában. Emiatt több területen már eddig is eltérő szabályok vonatkoztak rájuk, például az üzletekbe való belépésnél vagy a tömegközlekedésben. A módosítás célja az állatok jólétének javítása és a gazdáikkal való együttműködés megkönnyítése. A MOHU is támogatja a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. A társaság közlése szerint a koncesziós rendszer több elemét újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladék kezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A vállalat szerint a rendszer működésének áttekintése közös érdek. A részleteket azonban egyelőre nem is ismertették. A felülvizsgálat célja várhatóan az lesz, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás működése. Egyiptom, Törökország és Görögország vezeti idén a magyarok külföldi szervezet utazásainak top listáját. Közölte az Invia, az utazásszervező adatai szerint a közel-keleti válság eleinte visszavetette a keresletet, a foglalások száma azonban már meghaladta a tavalyi szintet. Egyiptom esetében különösen erős, több mint 30%-os növekedést mértek. Törökország és Görögország iránt szintén nőtt az érdeklődés, miközben Albánia és Bulgária is népszerű maradt a magyar utazók körében. A válság kitörése után átmenetileg a spanyolországi foglalások száma is megugrott, de a toplistát továbbra is a klasszikus tengerparti célpontok vezetik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró és a svájci frank, míg az amerikai dollár szintén tovább gyengült. Így az angol fontot 423, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 312 forintos áron jegyezte a bank. Kedden is friss lesz a reggelünk, csapadék nem várható, a maximumok a folytatásban 29-34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy perc múlva pontosan 3:48, Dankó Laci pedig a stúdióban.
2: Jó reggelt, kis sokolom, sziasztok!
1: Hello Laci! De ezer éve nem láttalak.
2: Na, hát nem jársz mifelénk, hát?
1: Igen, én nem járok kocsmába, te nem jársz templomban, úgyhogy igen.
2: Hétfőn meg egymást váltjuk, amikor én megyek, te akkor jössz, úgyhogy ritkán találkozunk.
1: Igen, ez nagyjából így szokott történni. Jól vagy egyébként? Minden oké?
2: Minden oké.
1: Jó, jól telt a hétvége.
2: Persze, hát a szokás.
1: Láttam, falunaposztál.
2: Milyen falunap?
1: A város.
2: Na, most meg fognak lincselni.
1: Jó, hát mi ezeket csak úgy, muskátli volt?
2: Milyen muskátli? Muskátli?
1: Hát
2: nem, alma volt. Hát alma fesztivál.
1: Az oké, de hogy ott a színpad elejére mindig
2: kiszintak. Nem volt, képzeld el, nem volt. Nem, egy rakás alma volt kirakva. Tehát, hogy ez rakamazon volt egyébként. Városban is, meg alma fesztivál, és akkor tele volt almákkal. De hát rengeteg élmény volt egyébként, mert több fellépő is jött, és mondtam, hogy hát aki Szabolcsba jön, nyilván az meg kell, hogy kóstolja az almát, még ha nem is feltétlenül a hagyományos változatban.
1: Folyékony verzióban.
2: Igen. Az egyik srác, egyébként az újpesti foci csapatnak a sajtósa, ő mondta, hogy neki a párja, ő Szabolcsból származik, és megtanulta egy életre, hogy az apósával, ha leülnek pálinkázni, azt a versenyt ő soha nem nyerheti meg.
1: tehát még ha meg is tudná, akkor sem.
2: Ez a reménytelen verzió. Igen. És a másik, amikor megkérdezte, hogy egyébként itt miből főznek pálinkát, akkor kapásból rávágta, itt mindenből.
1: Tehát, hogy itt, mindenből is.
3: Ez olyan, mint hogy mindent is kirántunk.
2: Minden. Mondjuk, de nektek volt már ilyen valami extrém dolog, amit ettetek olyan, vagy itt áll olyan pálinkát, amit még soha életedben nem, és akkor így meglepődött, hogy úristen, ebből is főznek pálinkát, vagy készítenek?
3: Nekem a
1: hétvégén a lagziban.
2: Igen,
1: mindenből is.
2: Jobb az, hogyha nem tudod, hogy mi. Nekem a cékla pálinka volt ilyen.
3: Ah.
2: Tehát, amit még soha nem ittam előtte, és hát nem értettem. Most találkoztam is ezzel az ismerősömmel, és mondtam neki, hogy ugye nincs cékla pálinkád, mert annyira nem jött át, és mondtam, hogy nem jött be. És mondta is, hogy mi baj van vele? Mondom, olyan, mintha alkoholba áztatott céklát ennél, tudod, rendesen a kajához. Tehát nagyjából azért érzed egy kicsit azt a földes ízt. Hát végül is lehet belőle csinálni, csak nem a legjobb.
1: Hát jó, a negyedik után már mindegy, nem?
2: De egyébként ezt mondta ő is, hogy hát előtte iszol három másokat, utána már a negyedik, de már mindegy.
1: Így van. No, kérem szépen, gyors közlekedési infók, mert azért vannak. Az Orosi út például Nyíregyházán teljesen elesett, úgyhogy az arra közlekedők, hát arra ne közlekedjenek, inkább kerüljék el azt a szakaszt. Debrecenben a Balmazújvárosi út, aztán a Böszörményi út, ez mind a kettőn jelen pillanatban torlódásra kell, hogy számoljatok.
2: Igen, és figyelek. Ha jól tudom, akkor talán mától van lezárva a Tiszavasvári út Nyíregyházán, ami azért több hosszabb ideig így lesz, és nagyon sokan a nyugati elkerülőt ott közelítik meg, illetve a gyárakat, meg mindenféle. Ott mindenki tájékozódjon, hogy milyen kerülő úton lehet most menni, illetve aki az autópályára fel akar jutni, az hol megy, ott a Simai főfolyásnak a kivitelezése zajlik majd a következő napokban, és ott azért várható meglepetés azoknak, akik nem tudnak erről, úgyhogy a Tiszavasvári utat azt lehetőség szerint következő időszakba kerüljék.
1: Így van, meg hát hogyha tehetik, akkor Nyíregyháza és Nagykáló között is az útszakaszt.
2: Akkor elmondtuk.
1: Lehetőleg szerint, és valószínűleg egyébként az Orosi is ezért van beállva, mert hogy akik Nagykálóból elindulnak a város felé, ők ugye próbálnak kerülő utakon közlekedni, mert hogy azért ott egy ilyen 40-50 perces késéssel is lehet számolni.
2: Akkor röviden összefoglalva, mindenki Sóstó felől jöjjön, meg Debrecen felől, Nyíregyházára, meg az a két út járható.
1: Igen. No de, a hétvégén nem tudom, mennyire voltál ebben benne, vagy mennyire nézted, elindultak ezek a nagyszerű tehetségkutatók, ismételten.
2: Hú, hát ez nagy öröm számomra.
1: mert hogy még mindig vannak tehetségek, tehát még mindig próbáljuk megkeresni az új Rúzsa Magdit, az új Gáspár Lacit.
2: Én Herceg Dáviddal találkoztam, most ő is egy ilyen betűnt fel egy vagy két évvel ezelőtt, és egészen jó hangja van, ügyes, tényleg jó, és tényleg nagyon sok ilyen tehetség volt régebben, meg a Rúzsa Magda, ahogy említetted, hogy azért milyen Gáspár Lacitól kezdve, én nem is tudom, nagyon sok ilyen volt, milyen Ibolya?
1: Olá Ibolya
2: például, van. Az első szériában, akkor így néztük, úristen, micsoda tehetségek. Aztán egy kicsit úgy, nekem az volt az érzésem, kezdett ellaposodni az egész. Addig szeretem, amíg az elején
1: a vicces részek.
2: A sok vicces, így meg bohóc ember, akik úgy gondolják, hogy már pedig ők tudnak énekelni.
1: De ez addig jó egyébként. Tehát, hogy pont azt beszéltük Marával mi is, hogy ez így nagyjából addig jó. utána már nyilván próbáljuk az újabb tehetségeket kinevelni, jönnek majd az újabb, nem tudom, majd két év múlva megint lesz egy újabb, tehát hogy így teljesen, tehát nem látom már az értelmét. Én mondtam, hogy ilyen különböző szakmákból kellene tehetségkutatót csinálni.
2: Mi a hegesztők?
1: Például. Vagy a kőművesek.
2: Mondjuk van egy ilyen műsor, ahol ilyen kardokat kell készíteni, meg stb. Ők kimondottan ilyen hegesztenek, meg olvasztanak, meg öntenek, meg kovácsolnak, meg mindent. Igen. De hát egy szerinted az mennyire lenne reális kőműves verseny? Adott a feladat, mindenki építsen egy kétszintes házat, holnap kettőre. Tehát mert a stáb addig ér rá.
1: Vagy most gondolj bele, hogyha mit tudom én, hívnánk egy ilyen fürdőszoba csempézéshez, és akkor az lenne a fogasztár.
2: Hát az nagyon komoly, és akkor egy szakmai zsűri nagyítóval nézni.
1: Igen.
2: Igen, ott egy kicsit a fuga arrébb csúszhat meg a csempet.
1: Tehát, hogy, és akkor azt kérdeztük ma reggel a hallgatóktól, hogy ők miben tehetségesek, és így picit így elengedtük a fantáziát. Tehát itt lehet szó a kávéfőzésről, akár a reggeli készítésről, személyes indítatásból, nem az enyémből, hanem Marájéból, a késésről. Hogy
3: mindig ez a korai 7 óra 50 van, és már személyes.
1: Hogy ki miben tehetséges? Uh-huh. Te miben?
2: Hogy lenne?
1: Vonatkoztassunk el a szakmától. Hogy azon kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
2: hát egészen jó spagettit csinálok, de nagyjából ennyi.
3: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam egy
2: Na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam két tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra. Tehát amikor az esküvői videók divatba jöttek, és felvették, és így ül a közönség, így nézi a videót, már unottan félig bealudva az esküvő, hogy a mennyasszony táncnál, stb. Egyszer csak feltűnök a parketten, felkérem a mennyasszonyt, és ilyen hangos röhög is, na tudtam, hogy akkor én
3: de
2: vagyok.
3: De pont itt kezdődnek egyébként.
1: Te akkor az vagy, aki tiszteli a ritmust, és nem lép rá?
2: Nagyon szeretem egyébként. Igen, nagyon szeretem a zenét. Van egy, de az a baj, hogy innentől frusztrált lettem, mert nagyon szerettem addig táncolni, csak nem tudtam, hogy nem tudok.
3: De pont itt kezdődnek a tehetségkutatókban is a problémák, hogy az illető elhiszi, hogy tud énekelni, ő úgy gondolja, hogy jó, senki nem szól neki, hogy nem jó, és bemegy. Tehát lehet, hogy nálad is ez volt, ugye, hogy te elhitted, hogy tudsz, senki nem mondta azt, hogy nem tudsz, aztán megláttad.
2: Igen, egy kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt, de már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó. Már
3: tudják.
2: Hogy belesimultam a tömegbe.
1: Most jön, Laci, kérjünk inni.
2: Igen, ez a következő. Ne, a spagettit meg csak azért mondtam, mert többször volt már, mindig felturbózom ilyen extra dolgokkal.
1: Sajt.
2: Nyilván az elején kezdődött azzal, hogy megveszed azt a por szószt, ami a bolonyaihoz kell. De aztán rájöttem, hogy hát ezt meg tudom csinálni én is. Hát mi ebben a nagy kunsz? Egy kis paradicsom, egy
1: rakok
2: kis
1: bele
2: sajma.
1: Kis darált húst.
2: Tudod, mit rakok bele? Teszek bele például kakaóport, egy nagyon picit, de nem azt az édesített cukros kakaót, hanem a rendes kakaóport. De már próbáltam például szilvalekvárral, az is jó volt.
3: Egyébként tudod, hogy mi még jó, ha már a kakaóport említed. Én bár csilis babnál hallottam, így csoki kocka.
2: Na, az ugyanaz.
3: Tehát, hogy ugye ugyanaz.
2: A színe is jobb lesz, és egyszer Csehországból volt nálunk két srác, megszálltak ott énekkar miatt jöttek, és hát akkor el kellett szállásolni őket, és jött, hallottam, hogy ugye beszélnek angolul egymás között, én meg úgy füleltem, hogy félfülel főzés közben, és akkor mondta a srác, hogy ma megint spagetti lesz, tegnap azt tettünk, nem tudom, hol voltak, akkor előtte Pozsonyba, Szlovákiába, ott is az volt. Majd utána, amikor megették a spagettit, így jöttem el, mentem vissza, vittem a mosogatóhoz, tudok, és mondták, hogy ez sokkal jobb volt, mint a tegnapi. Hát ez sokkal jobb volt. Csak kiúztam magam, igen. Tudnád, hogy a kakaópor miatt.
1: Igen, az a frány a kakaópor. Na de és akkor ugye ezt hozzászólnak már a hallgatók is. Nekem a kedvencem a Sági Ferencné, pénzköltésben. Férjem nagypapája szerint nagyobb költő vagyok, mint Petőfi Sándor.
2: Igen. Van, aki meg pont fordítva van. Tehát ez a lenne miből költeni, de hihetetlenül mindent meggondol, és azt ezt se veszem meg, azt se, hát ez drága, és akkor közben meg semmire nem költ.
3: A legdurvább, amikor tényleg úgy fogja valaki vissza a pénzt, hogy megnézi, hogy melyik üzletben, mondjuk beszéljünk egy ásványvízről. Uh-huh. Ebben az üzletben 99 forint. Egy másfél literes víz. Igen? A másikban 105 forint. Képes azért átmenni abba az üzletbe, ahol olcsóbb. Tök mindegy, hogy utána ott nem vesz semmi mást, mert amúgy nem éri meg, de akkor is elkocsikázik és megveszi.
2: Hát az üzemanyag az kicsit többbe
3: és
2: kerül.
3: És ugyanott vagy igazából, mint hogyha egy helyen megvetted volna. És sőt, nekem van ilyen ismerősöm, aki ezeket nézi és listázza, és akkor most logikázza.
2: Hát ezt a boltok ki is használják, hát ezért vannak az akciók. Létrehoznak neked egy-két akciót, de ha már odáig elmentél,
1: akkor megveszem.
2: Azért, mert a kifli 3 forint forinttal olcsóbb, akkor már veszel más, persze, ami meg egyébként drágább.
1: Igen.
2: Úgyhogy ki van ezt találva?
1: Mara van veled hasonlóan, van sorstársad Orsi késésben.
3: Szia Orsi, üdvözöllek!
1: Ti alapíthatok majd egy ilyen késésklubot.
3: De egyébként Laci megmondja, sosem szoktam elkésni, tehát mindig itt
2: hát
3: vagyok.
2: Hát azt így nem tudom, mert amikor én bejövök, már egy órája megy a műsor.
3: Jó, igazam,
2: tehát végül is mi Marával együtt jövünk, csak neki egy órával hamarabb kellene.
3: Nem, én mindig itt szoktam lenni, Bélának már ott van bekészítve a kávé, a víz, minden, és ma reggel ez nem sikerült. Tehát ma reggel hívtam Norbit, hogy...
2: Hát persze, mert nem Béla van.
3: Ja, igen, de nem éreztem magam annyira stresszesnek. És akkor hívtam Norbit, hogy hát úton vagyok már.
1: Sziasztok. Szóval kávé meg víz. Nekem csak ennyi maradt meg. Tehát ez a kettő, igen, ami itt, ami pénteken reggelente szok... mindig itt szokott lenni.
3: Igen, de én még mindig nem tőled kapom a fizetésem.
1: Ja,
2: ezen múlt.
1: Mara, miben tehetséges? A nyalizásban.
3: Na. Jaj, mondta ezt a főnyalis.
1: Szóval... Erről beszélgetünk, ez a mai reggeli témánk, úgyhogy várjuk továbbra is a hozzászólásokat. Ugye egy páros Cinema City Magyarország mozi egy ma is, ami kisorsolásra kerül. Picit zenélünk, utána hírezünk, és lesz vendégünk 8 óra után.
2: Így van, ha minden igaz, akkor beszélgetünk majd az Extreme Trail versenyről, ami nem sokára Nyíregyházán lesz, úgyhogy várjuk ide a vendégeinket.
1: Így van, úgyhogy jó ébredezést, jó utat mindenkinek, ha bármilyen infotok van, akkor az pedig jöhet. Jó, na kérem szépen, úgyhogy innentől kezdve pedig akkor jönnek majd a legfrissebb hírek, és várunk vissza mindenkit.
0: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang. Amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
5: Szeptember 12-én Saftenburger a BK-tónál Debrecenben. Az országburgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
7: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
8: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy perc múlva pontosan 8 óra, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vonal túlvégén pedig Horváth László közlekedési tudósítónk. Szia, Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy rossz hírrel kell, hogy kezdjem. A külső város Pércsi út külső területén egy motoros és egy autó ütközött, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy csak személyisérülés nélküli anyagi káros balesetről beszélünk. A város egész területén nagyon nagy forgalomban autózunk, különösen az iskolák környékén kell nagyon figyelni, ott hát sajnos szabálytalanul megálló kocsik ugye még nehezítik a áthaladást, itt ilyen 2-3 lámpa váltásra kell számítani. Ami boldogság, hogy a Füredi utat visszakaptuk a közlekedésnek, de itt megjegyezném, hogy a kihelyezett tábláknak megfelelően közlekedjünk, mert még a 30 km/h sebesség korlátozó tábla kint van. Hát kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést és szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Gyűjtés indult a debreceni késelésben elhunyt fiatal családjának. Robbantással fenyegetőzött egy hajdú hatházi férfi. Elérhetők a debreceni kórházi fertőzések adatai. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Gyűjtés indult a Debrecen belvárosában történt halálos késelésben elhunyt fiatal családjának megsegítésére. Az augusztus 29-i bűncselekmény a Múzeum utca környékén történt, ahol egy 23 éves létavértesi fiatal ember életét vesztette, 24 éves társa pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A tragédia után helyi összefogás indult a gyászoló család támogatására. Több debreceni üzletben adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki, az összegyűjtött felajánlásokat pedig hiánytalanul a hozzátartozókhoz juttatják. Az ügyben egy 64 éves férfit letartóztattak, ellene emberölés gyanúja miatt folyik a nyomozás. Közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki egy 55 éves hajdúhatházi férfit a debreceni nyomozók. A rendőrség tájékoztatása szerint a közösségi médiában figyeltek fel egy hozzászólásra, amelyben egy ismeretlen profil robbantással fenyegetőzött. A bűnügyesek azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd rövid időn belül azonosították azt a férfit, aki kapcsolatba hozható volt az ügyen. Az egyenruhások a lakcímén fogták el, majd kutatást is tartottak az otthonában. A férfit előállították, kihallgatáson pedig részletesen beismerővallomást tett. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az új interaktív felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók és a sajtó is követheti az adatok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és szakmai mutatók segítik. Elsőként a bejelentett kórházi járványok, egyes bérrendszeri fertőzések, valamint a fertőzéseket vizsgáló felmérések adatai érhetőek el. A rendszer később további betegbiztonsági mutatókkal is bővül. A központ hangsúlyozza, az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, céljuk az átláthatóság és a betegbiztonság erősítése. Debrecen a 7. helyen áll a megyeszékhelyek fejlettségi rangsorában az Egyensúlyi Intézet településindexe szerint. A kutatás több mint 360 ezer statisztikai adatból 53 mutató alapján vizsgálta a magyar települések fejlettségét. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett az első helyen, Veszprém és Eger előtt. Debrecen ugyanakkor a 2014 óta legtöbbet fejlődő megyeszékhelyek között is előkelő helyen szerepel, Miskolc és Pécs után a harmadik. A rangsor szerint a városok közül Jászladány, Rajka és Hajdúhatházának a legrosszabbul, ebben a kategóriában Hosszúpályi és Létavértes is a sereghajtók között szerepel. Újra napirendre került a debreceni Aranybika jövője, miután az épület tulajdonjoga visszakerült az államhoz. A civilsír összefoglalója szerint a patinás 1915-ben épült szecessziós szálló évek óta alig használt, állapota pedig folyamatosan romlik. Korábban nagyszabású tervek készültek az épület megújítására és új szárny kialakítására, a beruházás azonban több 10 milliárd forintba kerülhetne. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára szerint a korábbi elképzelés nem valósítanák meg, hanem körültekintő vizsgálat indulna az Aranybika felújításáról és lehetséges közhasznú funkcióiról. Újabb akkumulátoripar üzem jöhet létre Debrecen déli gazdasági övezetében, írja a Dehír. A tervezett tevékenység miatt már június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Esni nem fog, azonban az északkeleti szél gyenge marad, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra és 12 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, balesetmentes közlekedést, óvatosan közlekedjetek, rengeteg lezárás.

0: haladás van, Nyíregyháza és Nagykáló között nem győzzük ugye hangsúlyozni, hogy továbbra is a jelzőlámpás irányítás miatt akár 40 perces torlódással is kell, hogy számoljatok. A témánk pedig ugye kint van a Facebookon, arra vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy ti miben vagytok tehetségesek, gondolok itt akár a kávéfőzésre, lehet a reggeli készítés, vagy akár a késés, vagy hogyha bármilyen mondjuk esetleg extrém sportokban is nagyon jól jártasak vagytok, akkor abban is, hogyha van egy kis tehetségetek, ezt is meg lehet nekünk írni, mert hogy most egy picit rákanyarodunk méghozzá, ugye szeptember 19 és 20-ára, picit előre megyünk, ugyanis akkor kerül megrendezésre Nyíregyházán az Extreme Trail Weekend, ezzel kapcsolatosan pedig a mai reggelünk, a reggelen a vendégünk, Vitkai Jelemér, az Extreme Trail Hungary Sportegyesület elnöke és alapítója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Elemér! Hát ugye mondta Norvi, hogy lehet menni kocsival, meg mindennel, vagy lehet menni futva. Te most legutóbb voltál egy verseny, hány kilométer volt az a versenytáv?
2: 51.
1: Hát az egy sprinttáv neked.
2: Persze.
1: Hát és közben azért vannak olyan versenyek, ahol ezek akadállyal vannak még megtűzdelve. Hát ilyen lesz a Nyíregyház is. Hány akadállyal készültök, illetve hát milyen távokon lehet nevezni?
2: Hát az 5-10 kilométer lesz a távo. Az akadályok tekintetében az 5 kilométeren 25, a 10 kilométeren pedig 30.
1: Van néhány ilyen extrém akadály, amit megemlíthetünk, ami különleges?
2: Hát van, persze. Hát nekem nem különleges, és a különleges, de nem extrém a csúszda. Viszont ebben a sportban ilyen nincs máshol. Ezt mi találtuk ki. Pont tegnap hívtak párom, hogy nem lehetne ezt büntetővel kiváltani, mert hogy félnek a csúszdától. Hát meggondoljuk persze, erre még nem volt precedens, de persze alkalmazkodunk mi is ezekre.
1: Ez ugye a Sóstói strand területén van ez a verseny, meg onnan indul, és ott van a célállomás is. Nyilván ott, ha már strand, akkor vannak medencék, meg van csúszda is. Az azt jelenti, hogy fel kell futni a csúszda tetejére, és le kell csúszni?
2: Igen, előtte van a röplabda pálya, vagy a foci pálya, az a homokos, tehát kicsit ott azért megtréningeztetjük őket, és utána igen, fel kell futni, lecsúszni, és utána durván egy ilyen 20 métert vagy sétál, mert nyakig ér a víz, vagy úszik, szerintem úszni kell, mert az gyorsabb, és utána még van 7 extrém akadályod, besűrítettük egy picit, ezt azzal szoktuk csinálni, meg mások is azért csinálják így, hogy a nézők és a hozzátartozók, akik ott vannak, lássák az egész versenyt, mert amúgy meg, hogyha csak egy-két akadályt betennénk, akkor nem érdemes neki kimenni.
0: Uh-huh. Egy picit nagyon belementünk a közepében. Egy picit, hogyha visszamegyünk az elejére, akkor azok kedvére egy picit beszéljünk arról, hogy pontosan milyen akadályok is vannak, és hogyha valaki kilátogat hozzátok ezen a hétvégén, akkor mire kell, hogy számoljon? Tehát mire számíthat ezen a hétvégén nálatok?
2: Igen, jó a kérdés. Egy kicsit megijednek tőlünk, mert az a nevünk ugye Extreme Trail, és az extrémben benne van, hogy ez egy komoly, kemény. Ettől függetlenül minden ember el tud jönni, meg tudja csinálni az akadályokat. Úgy alakítottuk őket össze, hogy a profi az gyorsabban megy rajta végig, az amatőr pedig szép lassan. Persze van olyan ember, aki nem tudja megcsinálni, sőt a profik is sokszor leesnek, mert sietnek, de ha nem tudja megcsinálni, akkor van rá büntető, nem egy komoly, de annak az az értelme, hogy tulajdonképpen egy kicsit az időt húzzuk.
0: Uh-huh. Milyen akadályokra számíthatnak a jelentkezők?
2: Hát, mint mondtam, minden azért nem olyan extrém benne, kezdve itt a palánk. Hát egy palánkon mindenki át tud mászni, van, amíg kúszós akadály, van, amíg cipelős akadály, egyensúly, például egy gerendán kell végigmenni, nem magasba, 30-40 centire a földtől, aztán van ügyességi feladat, persze vannak olyanok, amit régen a testnevelés során szerintem mindenki művelt, a gyűrű, ennek egy picit más fokozata, amikor már úgy hívjuk, hogy twister, tehát olyan, mint amikor buszon valaki fogja a csövet, és akkor azon kell végigmenni. Tehát van a monkey, az pedig csövekből áll, és akkor vízszintesen vannak a csövek, és azon kell végigmenni.
1: Hát én majom létraszerű, úgyhogy lóksz. Nekünk Norbi már az egyébként gondot okozna, hogy rajthoz álljunk, mert az első feladat az, hogy a rajthoz, hogy beállj, egy palánkon kell átmászni. Most olyan nyakigérő az a palánk, de ott nagyon aranyosak, mert ott még segítenek egyébként, hogy legalább a rajthoz oda juss.
0: Igen, csak most, hogyha így jobban belegondolok, és amiket így elkezdtél mondani, hogy egy picit bevizualizáljuk így a hallgatók felé is, akkor, hogyha jól értem, akkor nagyjából itt az exatlonhoz lehet hasonlítani ezt a versenyt? Tehát, hogy ilyen akadályokon kell végigmenni, mondtátok, hogy van a palánkugrás, van a csúszdás rész, tehát a medencébe is akkor bekerülnek, tehát nagyjából ehhez tudnám akkor hasonlítani. Én laikusként.
2: Igen, tehát jó hasonlat, egy picit másabbak a feladatuk, de helyek közel ugyanez, és azért mondtam azt, hogy nagyon sokan ülnek a tévé előtt, és hú, de jó lenne egy ilyen verseny, de jó lenne ott lenni. Nem kellene nagyon.
0: Most hozzájuk közelebb most lehet tudjuk menni. Hozni.
1: Így van. Sőt, a gyerekeknek most ingyenes lesz 15 év alatt?
2: Igen, ingyenes lesz. Azt szeretnénk, hogy minél több gyerek megismerje ezt a sportot. Mint múltkor is beszélgettünk róla, azért a városi iskolákba járunk, és sok gyerekkel megismertettük, már talán 12 000-nél járunk, 12 000 gyereket versenyeztettünk itt le, és nagyon jó a visszajelzés. Csak amikor ide kerül a verseny, akkor már nem látom azt a sok gyermeket, reméljük.
0: Megijednek?
2: Hát egy picit a szülőkkel van, mert ugye az iskolában mi megyünk be, ide meg a szülőnek kell elhozni a gyermeket.
1: Uh-huh. Gyerekeknek nem 5 meg 10 kilométer a táv, nekik ráadásul a legkisebbeknek a strand területét el sem hagyják, tehát biztonságos környezetben versenyezhetnek, úgyhogy a szülőknek nem kell izgulniuk emiatt, hogy egyedül engedik el a kicsit.
2: Nem, el se tud tévedni, mert a kerítésen át kell mászni, tehát bent lesz a...
0: Bár ha azt nézzük, lehet az is egy akadály.
1: Igen.
0: Hogy a kerítésen átmászni.
2: Ki van jelölve nekik a pályát, tehát el sem tudnak tévedni, tehát végig szallagoz durván 800 méter körül szokott lenne a pálya kicsiknek, a nagyoknak meg majdnem 2 kilométer.
0: Hány éves kortól várjátok egyébként már a jelentkezőket?
2: Hát mondanám, hogy nullától, de általában 4 év az, ami, ami már olyan, hogy el lehet hozni a gyereket, és már szereti. A szülő mehet vele végig, foghatja a kezét, tehát nem szólunk bele. Sőt, lehet, hogy a szülő még jobban megszereti így.
1: Uh-huh. Meg a szülő is mozog egy picit. Ez az első nap, ugye 19-én, 20-án pedig egy terefutóverseny lesz, illetve egy külön futam a kutyásoknak. Ez honnan jött ez az ötlet?
2: Hát tulajdonképpen onnan jött, hogy...
0: A sóstoljaktól.
2: Igen, tehát onnan jött, hogy volt nekünk egy... Hát beugró kollega, és az tulajdonképpen időt mért, és ő csinált ilyen kutyás futamot, akkor neki nem jött be. Mi meg úgy voltunk vele, hogyha megpróbáljuk, és tulajdonképpen azt mondom, hogy ha 5-en jöttek el az elején, akkor az is sok, de aztán ez a szám elkezdett növekedni, és azt látjuk, hogy azok a futók, akik kutyával futnak, egyre több nagyobb létszámot mutatnak.
1: Uh-huh. Hát nagyjából egy ilyen 50-en is lehetnek most már akár a kutyás futamban, és arra is figyeltek, hogy nem egyszerre rajtolnak a kutyák, mert hát a kutyáknak a tulajdonsága, hogy képesek egymással foglalkozni, nem pedig igen. A versenytávval.
2: Igen, Benkörúbi kollégámot többen megkeresték, hogy a kutyák veszekednek egymással tulajdonképpen, ahogy így mondjam, és hogy milyen jó lenne, ha. És akkor ezt megoldottuk.
1: Uh-huh. Tehát percenkénti indítás?
2: Igen, és akkor itt nincs az, hogy a két kutya összekap, mit én fél az egyik a másik, akkor húzni kell a póráznál. Tehát tulajdonképpen ezért volt az a kezdeményezés megvalósítva. Uh-huh.
1: Lehet-e még nevezni az Extreme Trailre, tehát magára az első napra, illetve a második napi versenyre?
2: Nem lehet, hanem kötelező.
1: Darmikán, még van egy pár napot.
0: Kötelezően ajánlott.
2: Igen. Hozzáteszem, hogy a keresztfiam, Levi, ő például, te is ismered.
1: Igen. Hát ő nem egy kis darab.
2: Nem kis darab, és nem akarta senkit megbántani.
0: Ez a személyeskedés 8-20 kor.
2: Igen. Nem, hát... Úgyhogy ő ott a helyed neked is, igen.
0: Esküszöm, kinézek rá.
2: Tényleg, tehát gyertek ki, mert nagyon érdekes és nagyon jó, és mindig azt mondom, hogy a szombati nap a terepakadály futásnál, ha valaki nem tudja megcsinálni, akkor tulajdonképpen megcsinálja a büntetőt és megy tovább. Tehát,
1: ez a büntető, ez egy ilyen gumiszalagos, ugye, hogy lépegetni. Volt olyan is egyébként, igen, 4 ütemű fekvőtámaszt.
2: Igen, az én szeretett sportomból jött ez, aztán változtattunk, hogy ne legyen ugyanaz. Aztán csináltunk egy másik feladatot, azt nagyon nem szerették. Volt az a pókjárás, azzal nagyon sokat szenvedtünk, ugye, és akkor jött ez a ez a feladat, hogy mi lenne akkor, hogyha ebbe is lehet egy kicsit suvákolni, de itt kevesebb a...
0: Figyelj, én a fekvőtámaszban jó vagyok, mert a harsam előbb leír, tehát hogy az már egynek számít.
2: Igen.
0: Úgyhogy nagyon jó.
1: Tehát ki lehet ezeket váltani, úgyhogy nem egy ilyen bonyolult dolog.
2: Persze, meg nem kell megijedni. Tehát mindig azt mondom, hogy sok ember a határait nem akarja feszegetni, pedig muszáj. Tehát valamelyik nap mondtam pont egy fiatal embernek, vasárnap igen, voltunk futni Tokajba, és megálltunk kávézni, és akkor ott a fiatal emberre beszéltünk a pincérrel, és akkor mondta, hogy hát ő palánkon nem tud átmenni, így meg úgy, nem mondom, figyelj, majd egyszer megkerget após, akkor majd jól jön az a palánkon való átfutás a kerítésen, és nevetett egy nagyot. Tehát mindig azt mondom, hogy lehet, hogy az életben egyszer lesz szükség rá, hogy egy nagy akadályt leküzdjél, és lehet, hogy ez a sport fog benne segíteni.
0: Nagyon szuper. Szépen köszönjük, tehát akkor szeptember 19-e és 20-a között, tehát szombaton és vasárnap, 8. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend, és hát valójában 4 éves kortól 99 éves korig mindenkit várnak nagyon sok szeretettel. Ha valaki szeretné egy picit személyesebben és életközelibben átélni azt, amit a tévében akár az Exatlonban látott, Vitka Jellemérnek, az Extreme Trail Hungary Sportegyesület elnökének és alapítójának köszönjük szépen, igen.
2: És még egy utolsó, mindenki hozom fürdőgatyát.
1: Igen, hát, hogy feltöltik a medencét is, hát nyilván
0: bíztunk
1: benne, hogy a csúszás feladatnál. Most már értem, hogy miért akarnak tiltakozni ellen, hát nincs benne víz, de egyébként az lesz benne.
2: De lesz termális fűtve, tehát abban nem fognak pancson, az csak a pihenésre szolgál.
0: Azért abban 2,5 méteres medencébe beleesni. Üresen. Így van, nagyon szépen köszönjük még egyszer Elemérnek, bocsánat, egy picit bele ragadtam. Hölgyek, urak, a témánk természetesen továbbra is kint van a Facebookon, úgyhogy jöhetnek akár a hozzászólások, mert hogy 10 óra előtt ki fogunk sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Laci pedig felkészül, hiszen hamarosan sportozunk egyet, még jobban, úgyhogy most megjönnek a kedvencek. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, ez már a Paradise.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Megyünk is tovább itt a Keltetőben, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye korábban már egy picit sportoztunk, most viszont ismételten visszakanyarodunk hozzá. Laci, mit hoztál?
3: Mert nekünk? Hogy rengeteg dolog történt a hétvégén, derbit rendeztek a labdarúgó NB1-ben, de pályára léptek régiónk csapatai is. Hát leginkább a Loki és a Kisvárda örülhetett, hiszen győzni tudtak idegenben mind a ketten, a Paks és az MTK ellen. A Nyíregyháza meg egy fordulatos meccset játszott a Vasas otthonában, de végül pont nélkül maradt. Vezetett a Spari, de aztán fordította a Vasas, egyenlített a Nyíregyháza, és aztán végül megnyerte a Vasas. Hát itt Kovács Réti Márk nevét mindenképp meg kell említeni, aki egykori csapata ellen, ugye tavaly még meg egy pár évig még a Nyíregyháza játékosa volt, ő a most már a Vasas futballistája, és rúgott két gólt, illetve adott egy gólpaszt, úgyhogy a három gólból nyakig kivette a részét. Hozzáteszem, hogy az a Hős Zsombor lőtte a Nyíregyháza gólját, aki meg a Vasastól érkezett Nyíregyházára. Szóval a volt csapatok ellen mind a ketten eredményesek voltak. A Loki nem tudom hány év, nagyon sok év után nyerni tudott Pakson, és a Paks hazai környezetben hosszú idő után szenvedett vereséget. Az is egy nagy siker volt, és egy fontos győzelem volt a Debrecennek. Dzsudzsák Balázs megsérült, úgyhogy egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire komoly ez a sérülés. A Kisvárda pedig az MTK ellen nyert, úgyhogy 2-0-ra is vezetett, végül megőrizte. Legalábbis egy gólt megőrzött az előnyéből is.
2: Egész jól állunk egyébként a tabellán, pont azt nézem.
3: Hát ha végignézed azt a tabellát, akkor az utolsó helyezettől kezdve fölfelé gyakorlatilag a, nem is tudom, 11. egy győzelemmel egészen a 4.-5. helyig felmehet.
2: Igen.
3: Tehát annyira szoros, hogy nem lók ki szinte senki idén a bajnokságban, megjósolhatatlan, hogy mi lesz a vége. Tegnap egyébként a derbi 2-2-t hozott, ott a Ferencváros 2-0-ra vezetett az Újpest ellen, és aztán végül az újpestiek egyenlítettek. Hát itt a sót elvitték az újpesti szurkolók azzal, hogy hajóval érkeztek a derbire.
2: Ó! Oh.
3: Nevezetesen a Dunán két hajót kibéreltek, és hát az ilyen lila füstbe meg molinókba burkolózva azzal érkeztek meg a stadionhoz. Általában az a bevett szokás, hogy villamossal, metróval, esetleg külön buszokkal mennek.
2: De az már olyan snassz.
3: Olyan snassz, igen. Igen.
2: Kicsit újítottak rajta.
3: Igen. Hát ezt mondjuk a Nyíregyháza Debrecen, vagy a Debrecen Nyíregyháza derbiken nehéz kivitelezni, hogy hajóval mész át, vagy nem tudom, keleti főcsatornán lehajózva mész. Tehát ez maximum gumicsónak, hogy mi lesz a követ.
2: A bújtosi tónál ott átmennek egyik oldalról a másikra.
3: Hát maximum igen, igen. Tehát, és igen. Akkor hajóval indultunk.
2: Igen,
3: és a csónakkal, vagy jetskivel.
2: Igen, mondjuk a villamos egyébként nyilván Debrecenben az megoldható, az még a legegyszerűbb.
3: Igen, ott általában inkább a külön vonat jellemző a két csapatnak a derbiére, vagy a külön busz.
2: Meg az
3: inkább
2: út lezárások.
3: Igen.
2: ezek így mind jellemző.
3: Ez általában igen. Jellemző, így van, de izgalmas mérkőzés volt. Azt mondom, hogy derbihez méltó volt egyébként a Ferencváros Újpest mérkőzés. A Fradi nem sokára majd Debrecenbe látogat, mert a Deac ellen játszik kupamérkőzést a héten, úgyhogy a debrecenieknek nem kell sokat várniuk. Egyébként nincsenek túl jó viszonyban már a debreceni és a ferencvárosi szurkolók, de a Deac szurkoló az más, mint a Loki szurkoló. Tehát ott azért egy kicsit családiasabb a légkör, de hát fokozott biztonsági előírások lesznek majd erre a mérkőzésre is, úgyhogy a debreceniek láthatják majd nem sokára a Ferencvárost, a nyíregyháziaknak meg még aludniuk kell rá egy hetet, mert utána meg Nyíregyházára látogat majd a Ferencváros, hát kis túlzás. Aludhatna itt a környéken.
2: Nem éri meg hazamenni. Többbe kerül a busznak az üzemanyaga, mint amennyire itt aludnának.
3: A keleti régióban. Hát apropó busz, a Nyíregyháza meg a kupameccsen Majosra utazik majd, ami nem itt van, a Bonyhád környékén, Szekszárd és Pécs között valahol. De hát egy gyors számolás alapján ilyen útvonal tervező 5-5 és fél órát ír a személyautóval. Hát nyilván, amikor busszal mész, akkor
2: 90-nel?
3: Még több, igen. Úgyhogy szép hosszú kirándulás lesz. Egy NB3-as csapat egyébként a Majos, úgyhogy ott kell majd tovább jutni a Nyíregyházának. Én azt gondolom, hogy nem megoldhatatlan feladat ez sem. A Deac meg okozhat akár egy kisebb meglepetést is, hiszen nincsenek rossz formában. Tavaly éppen, hogy lemaradtak az osztályozóról, és így az NB2-ről, úgyhogy akár egy izgalmas mérkőzés is lehet. Fantasztikusan sikerült a Veled Futok program, ami pénteken este volt Nyíregyházán. Hát erről beszéltünk, hogy gyakorlatilag este sötétben, ledes fények mellett, tűzsonglőrökkel, DJ-vel, így lehetett futni az atlétikai centrumban, és hát nagyon-nagyon sokan voltak, tényleg sokan voltak kíváncsiak erre a programra. Nem a táv volt itt a lényeg, hogy most 400 métert futsz, vagy 3000 métert, mert az volt a leghosszabb táv, tehát itt nem arra volt mindenki kíváncsi, hogy fél maraton és most teljesíted esetleg, hanem egy jó buli és egy jó hangulat, meg ha már elkezdődött az iskola, itt főleg a családoknak szólt ez az egész, hogy egy picit a gyerekeknek még azért éreztessük, lássuk, hogy még tart a nyár, és hogy nem kell feltétlenül csak a
1: iskolára. Én fotót láttam róla, és tényleg nagyon jó hangulata volt, már csak képen keresztül is.
3: Abszolút, nagyon-nagyon jól sikerült. Hát nem sikerült olyan jól a Nyír Bátor Nyíregyháza futszál mérkőzés, főleg Gagyi Sándor számára nem, hiszen a kapus ütközött, egy vétlen ütközésről van szó, de olyan szerencsétlenül esett, hogy lent maradt a földön, elveszítette az eszméletét, ömlött a vér a fejébe, nem akarok senkit most korán reggel ezzel ijesztgetni, de hát súlyosan megsérült, és hát az anyukájával beszéltem az elmúlt napokban, és akkor így említette, hogy ő rohant oda, ugye segíteni, amikor látja a saját fiát mozdulatlanul a földön, nyilván, hogy egy anya is a legrosszabbra gondol. Hosszas ellátást követően végül is a mentővel elvitték Nyír Bátorba a kórházba, és jelenleg bent tartják megfigyelés alatt. Hát most a diagnózis nem is tudom pontosan, azt tudom, hogy több csontja is eltört. Tehát, hogy az is fejsérülés, stb. Örülünk, hogy a gerince nem sérült meg. Hát nagyjából 8-7 kihagyás biztos, hogy vár rá. Úgyhogy ezúton is jobbulást kívánunk Gagyi Sándornak is, és felépülést. Volt még két kiállítás is a nyíregyházi csapatnál. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kapust meg két játékosát biztos, hogy elveszíti a csapat a következő Veszprém elleni hazai mérkőzése előtt, ami egyébként 10-én lesz. Szóval így hát most már csak az a kérdés, hogy ki maradt Lovas Norbert csapatában, aki még pályára tud lépni. Nyilván így egy fiatal kapus, a második számú kapus, aki védeni fog, és hát a mezőnyben meg aki még maradt. Úgyhogy nem vár könnyű mérkőzés ilyen szempontból a Nyíregyházára. Viszont nem vár könnyű meccs a kosárlabda világbajnokságon azokra a csapatokra, akik a kínai gárda ellen játszanak. Gondolom, ti is rendszeresen követitek Cheng Tse-ju életútját. Gyorsan én is nézem, Cheng vagy Cheng Tse-ju, még nem tudom pontosan. 19 éves kínai női kosarasról van szó, gyenge 223 cm magas. Ezzel kimagaslik, hozzáteszem, az NBA-ben is csak egy játékos van a férfiaknál, aki 1 cm-vel magasabb nála, de hozzáteszem, hogy a kínai hölgy még növésben van.
2: Az szóval... ki a Yao Ming?
3: Nem, hanem a San Antonio Spursnek a centere, ő 224. Úgyhogy nem sokan vannak egyébként, akik nagyobbak nála. Én pályafutásom során egyszer találkoztam Micsics nevű játékosan Nyíregyházán, ő 224 centi volt, tehát egy centivel nagyobb volt, mint ez a kínai hölgy, és rengeteg olyan fotó készül, hogy áll és fogja a gyűrűt, de nem ugrik, hanem úgy belekapaszkodik a gyűrbe, álló helybe. Tehát hatalmas lapát keze volt és tenyere volt egyébként a nyíregyházi kosarasnak, akkor Nyíregyházán játszott. Hát nem mondom azt, hogy ő egy technikai fenomén és zseni volt, mert ez nem igaz, viszont hatalmas tömeg volt ott a palánk alatt, és úgy nagyjából tudott védekezni. Nem fogjátok kitalálni, mi volt a civil foglalkozása egyébként, szobafestő. Tehát ő, hát nyilván mennyi létre
2: hát ő maga volt.
3: Gondolj vele a fővállalkozó.
2: Ő maga volt a kettős létre.
1: De neki nem kellett nagyon nagy létrát venni.
3: Semmiet nem kellett venni. Tehát ő elérte a plafont anélkül, mert ugye általában egy ilyen belmagasság. Na most jelen pillanatban utána néztem, hogy mivel foglalkozik, mert azért a kosárlabdában olyan maradandót nem alkotott Micsics. Képzeljétek el, hogy most meg modellként dolgozik, nem a szép arca meg ilyesmi miatt, hanem a különleges alkata, magassága miatt, és a divat bemutatókon, Skandináviában, nem is tudom melyik országban láttam egy divat bemutatón, ahol direkt azt reklámozták, hogy ilyen extra méretű ruhákat is lehet felvenni és forgalmaznak, úgyhogy amikor ő lép a színpadra, akkor mindenki úgy megdöbben. Hozzáteszem, hogy Veres Péter egykori kiváló válogatott röplabdással, amikor erről beszéltünk, akkor mondta, hogy neki 230 centi volt a legmagasabb egy orosz röplabdás, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt. A Nyiksénél is zajlott az élet a hétvégén, hát erről mara sokkal többet tud.
1: Igen, az U14-es csapat egyébként, tehát előselejtezőn vett részt, és hál' Istennek nagyon jól sikerült, mert hogy a Nyíregyházi Sportcentrum U14-es csapatát, hát erőteljesen elverték, és jelentős különbséggel, hiszen közel 60 ponttal simán lehozták a mérkőzést, így két hét múlva már, mint a legjobb nyíregyházi csapat utazhat az országos selejtezőre. Úgyhogy egy igazán szuper siker hétvégét mondhatnak maguk mögött a nyíksés srácok, úgyhogy gratulálunk innen is
3: így
1: nekik.
3: Van, gratulálunk, és sok sikert majd akkor a folytatásban.
2: Így van, Laci, nagyon szépen köszönjük a sporthíreket. Ja, meg neked is, Mara.
0: Ez volt a Keltető Sport.
4: A Sunshine FM-en.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 7 perc múlva pontosan 9 óra. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, főleg azoknak, akik megtehetik, hogy most ébredeznek.
2: Bocsánat.
1: Semmi baj.
2: És olyan közel került az arcomhoz azoknak, ez a mikrofon.
1: Mert Laci ült előtted.
2: Igen.
1: Azoknak, akik úton vannak, nekik balesetmentes közlekedést, és természetesen, hogyha bármit látok a térség útjain, akkor azt pedig ne felejtsétek el megosztani velünk, mert mi akkor tudunk a többi autós társunknak is segíteni. 0620 316 3000, ez ugye a forró drót, és ezen kívül pedig, hogyha szeretnétek tőlünk nyerni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet, akkor pedig nincsen semmi más teendőtök, mint felmenni a Facebook oldalunkra, és ott megírni nekünk a ti kis hozzászólásotokat, a kis kommenteteket, mert hogy a mai reggel folyamán arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy ti miben vagytok tehetségesek. És itt elrugaszkodunk a földtől, és itt akár lehet szó egy kávéfőzésről, egy reggeli készítésről, vagy akár egy késésről, és egyébként érkeztek már szép számmal a kommentek. Katának az üzenete nagyon tetszik, a hangulatingadozás. Egyik pillanatról a másikra képes vagyok hangulatingadozásba esni, elég egyetlen szó.
2: Nagyon sokan vagyunk ezzel, így leginkább szerintem nők.
1: Tudnál esetleg erről mesélni?
2: Nem szeretnék.
1: Nem szeretnél. Jó.
2: Viszont nekem tetszik Szabinának a hozzászólása is, hogy neki különleges képessége, hogy soha nem ivott még alkoholt, és soha egyetlen buliben sem volt.
1: Azt a mindenit.
2: Wow.
1: Hát figyelj, Szabina, akkor nőként le a kalappal előtted, hogy nem jársz bulizni, meg nem is iszol alkoholt.
2: Igen, tehát hogy mondjuk kíváncsi lennék, hogy amúgy mivel töltöd akkor a kis szabadidőt, vagy hogyan kapcsolódsz ki úgy igazán, mert amúgy egy buli nem feltétlen arról
1: az
2: szól.
1: Nem az alkoholról.
2: Tehát, hogy én alkohol nélkül is szeretek bulizni, akár táncolni, ugye hallgatod a zenét egy társasággal, vagy csak a pároddal, tök mindegy, de hogy egy tök más közeg az egész.
1: Másképpen fogod fel a bulit, és másképpen éled meg a másnapot, és másképpen látod az előző estét. Viszont, én ezt tapasztaltam.
2: Viszont amit én nem hagynék ki az életemből, bármennyire is rossz, az a másnap. Tehát amikor azt érzed, hogy úristen, szétrobban a fejem, mert egyébként az is egy tök jó emlék arra, hogy elképesztően jó volt az előző este.
1: Mikor értél át utoljára ilyet?
2: Másnapot? Uh-huh. Hát régen volt.
1: Mondjuk a Sunshine születésnap után. Jó, oké,
2: nem,
1: rendben.
2: Akkor nem sikerült elhajlanom annyira, de pedig terveztem. De igen, amúgy volt már olyan Sunshine szülinap, amikor másnap úgy kellett még a vendégemnek, mikor körmeztem szólni, hogy toljunk már még egy órát, légy szíves. Még akkor javában bennem volt minden is.
1: Igen, ezzel hasonlóképpen egyet tudok érteni. Aztán Attila hozzászólása, hogy a zenélés, a gitározás, a dalszerzés és kémiai tudományok. Az milyen komoly lehet, amikor otthon elkezdesz összeönteni dolgokat.
2: Hogy képzeld el, ahogy mondjuk összeül a család, és akkor ilyen kémiai cuccokat így elkezd így előadni, tudod, egy előadást tartani.
1: Igen, és még egy üzenetünk van a rengeteg között, az Anna Máriáé, aki a mosatlan gyűjtése, az összes konyhai edényt képes vagyok befogni egy lecsó kedvéért.
2: Anna Mária, te egy sorstárs vagy. Engem senki nem értett meg amúgy. Én, aki főzök, tehát én nagyon tényleg, és most annyira átérzem őt, hogy csinálok, tegyük fel egy pörköltet. És én előveszek egy kannalat a kóstoláshoz, a másik, mondjuk tejfölös csirkepaprikás. Akkor a tejfölt kikeverem egy másik kis edényben, egy másik kis eszközzel, aztán egy másik edényben elkészítem mondjuk a nokedlihez való tésztát, amihez előveszek egy szaggatót, és akkor tudod, ez a sorra, és a végén egy nagy kupac valami lesz ott, és azon gondolkodtam, hogy ezt anyukám megoldja 2-ből, én megoldom 12-ből. És őrületes.
1: Ezt tudod, minek hívják?
2: Minek?
1: Tehetségnek. Jó? Úgyhogy megtaláltunk egy újabb tehetségedet.
2: Hát igen.
1: Jó. No, kérem szépen, hamarosan 9 óra, most egy picit zenélünk, aztán jönnek a legfrissebb hírek, viszont a következő órában is várunk vissza mindenkit. Fischer hozzányúlt az egykori nagy sikerű Jennifer Lopez felvételhez. Ez a Waiting for Tonight. Kellemes

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az országburgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdos túlárazást emleget a külügyi államtitkár a lélegeztetőgép beszerzéseknél. A Helsinki Bizottság szerint rendezettebbé válna a határigazgatás. Felmérés szerint a többség lecserélni az alaptörvényt. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Berkei György László külügyi államtitkár szerint 6 közvetítő cég összesen 15,5 milliárd forintos különbözetet realizált a koronavírus járvány idején történt lélegeztető gép és védő eszköz beszerzéseknél. A Telex beszámolója szerint az államtitkár közösségi oldalán azt írta, a korábbi külügyminisztérium több esetben jóval drágábban vásárolta meg az eszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Berkei szerint az összeg ennél is magasabb lehet, ha az összes érintett cég vizsgálják. A járvány alatt az állam több mint 17 ezer lélegeztetőgépet szerzett be, több közvetítő vállalkozáson keresztül. A Magyar Helsinki Bizottság szerint nincs szükség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására. A szervezet közleménye alapján a szeptember 7-én lejáró válsághelyzet megszüntetése nem jelenteni a határvédelem feladását, a határkerítés megmaradhatna, és a rendőrség továbbra is felléphetne a jogellenes belépésekkel szemben. A különbség az lenne, hogy az elfogott külföldieket nem automatikusan kényszerítenék át Szerbiába, hanem egyedi eljárásban vizsgálnák meg a helyzetüket. A Helsinki Bizottság szerint ez rendezettebb határigazgatást jelentene és hozzájárulhatna ahhoz, hogy Magyarország teljesítse az uniós bírósági ítéleteket. A magyarok többsége lecserélni az alaptörvényt, derült ki a publikus intézet felméréséből, amelyet a Népszava ismertetett. A kutatás szerint a megkérdezettek 61%-a támogatná az új alkotmány elfogadását, míg 24% megtartaná a jelenlegi alaptörvényt. A felmérés az államfőváltás megítélésére is rákérdezett, a válaszadók 49%-a elégedett volt a kormány eljárásával, 40% viszont nem. Az új köztársasági elnököt Baka Andrást a megkérdezettek fele alkalmasnak tartja a tisztség betöltésére. A párt referenciákban a publikus szerint továbbra is a Tisza párt vezet a biztos párt választókörében. Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. A miniszterelnök Manfred Weberrel az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, majd arról beszélt, igazságtalannak tartja, hogyan Magyarországot kezelik a migráció ügyében. Magyar Péter szerint az európai szabályozás az elmúlt időszakban sokat változott és szigorodott, Magyarország álláspontja pedig helyes volt a határvédelem és a szigorú szabályozás kérdésében. A kormányfő úgy fogalmazott, más tagállamok sem hagyják végre teljesen a migrációs paktumot. Hozzátette, semmilyen módon nem fordulhat elő, hogy Magyarország lazítson a menekültügyi szabályokon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Esni nem fog, azonban az északkeleti szél gyenge marad, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 13 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Mara!
2: Hello, szia!
1: Mi

0: újság?
1: Ó, most jól laktam egyébként.
0: Megreggeliztél?
1: Igen, igen.
0: Na, hál' Istennek. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezen most túl vagyunk.
1: Helyreállt a bioritmusom kezdve... is.
0: Aha, igen. Jó. Az üzemanyagára egy picit rátekintettem egyébként, de továbbra sincsen változás, úgyhogy majd még itt 10 óra előtt egy picit ránézünk, hogy hát, ha történik valami. Egy viszont nagyon biztos, hogy a témánk továbbra is kint van a Facebook oldalunkon. Ugye te miben vagy tehetséges, vagy ti miben vagytok tehetségesek? Erre vagyunk kíváncsi tőletek, mert hogy ugye reggel már elkezdtünk beszélgetni ezekről a csodálatosabb tehetségkutatókról, úgyhogy mi viszont egy picit elrugaszkodtunk a földtől, és azt mondtuk, hogy azért itt lehetnek tehetségek a kávéfőzésben is, a reggeli készítésben, vagy akár a késésben. Igaz, Mara?
1: Így van, viszont én arra vagyok kíváncsi, és utána meg fogod érteni, igen, hogy miért kérdezem, igen, neked az életedben, a mindennapjaidban mennyire játszik szerepet az AI?
0: Hát, ha a ChatGPT-re gondolunk, akkor az igen. Mert azért nyilván most már egy picit egyszerűbb az, hogy ha beütném a Google-be, amit eddig odaütöttem, és valamit szeretnék keresni, akkor sokkal gyorsabban és sokkal relatívban pontosabb választ tudok kapni, mondjuk a ChatGPT-t.
1: Mondjuk egy utazás utazásnál mindig
0: használom.
1: Na akkor most figyelj, mert hogy túrázókat mentettek ki Kaliforniában, miután a Gemini segítségével tervezték meg a túrájukat.
0: Azaz.
1: Azaz, pontosan. Nagyon kis érdekes sztori kerekedett ebből. A mesterséges intelligencia segítségével tervezték meg a túrát, végül menteni kellett őket, ugye három fiatal férfi elindult a... Hát most ezt, hogy kell kimondani, tehát az lehet Sásta hegyre, tök mindegy, oda elindultak
0: oda
1: túrázni.
0: Igen.
1: Az út megtervezéséhez pedig a Geminit használták, hajnal 3-kor vágtak neki, de a csúcsra csak este 7 órára értek fel, miközben az általános ajánlás szerint délben már vissza kellett volna fordulniok, ha addig nem jutnak fel.
0: Jó, hát ebben biztos közre játszott a térerő hiánya.
1: Jó, nagyon meg akarod magyarázni. A sötétben megpróbáltak lejutni, végül azonban segítséget kértek, és az éjszakát a hegyen, a Mad Creek kanyonban töltötték. Másnap reggel erdészek és önkéntesek mentették ki őket. A helyi serif hivatala szerint a Gemini ráadásul jóval kevesebb étel és víz bepakolását javasolta, mint amennyire valójában szükségük lett volna.
0: Tehát most jön az, hogy az AI, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini valójában halálba küldött te őket?
1: Ne, ennyire drámaian nem fogalmazni. Viszont azért nem feltétlenül lehet erre hagyatkozni, csak hogy én megtervezem. Tehát itt, ahogy mint olvashattuk, még étel-ital mennyiséget is kértek, hogy mennyi elegendő arra a túrára.
0: Jó, azért ennyire nem mennék bele egyébként. Tehát én, amire használom, az például az, hogy mit tudom én, hogyha mondjuk innen nekem el kéne mennem, mit tudom én, 100 halombattára, akkor az hány kilométer?
1: Hát ezt melyik a legjobb útvonal?
0: Oké, de hogy melyik a legjobb útvonal? Ha mondjuk szállásra lenne szükségem, akkor rangsorolja nekem mondjuk mit tudom én, 4 darab szállást dobjon hozzá, ami árérték arányban tökre megfelelő. Akkor, amikor a nyaralást terveztük, akkor beszélgettünk erről, vagy hát a ChatGPT-vel, akkor használtuk azt, hogy ha elindulunk, hol álljunk meg, ha hosszabb útra terveztünk volna menni, akkor ott is segítségül kértem azt, hogy nagyjából hány óra után érdemes megállni, pihenőzni egyet, érdemes-e ott aludni, ha ott alszunk, akkor miért kell ott aludni, tehát hogy ilyenekben.
1: Persze, én ezt értem, hogy van.
0: De
1: van
0: az, hogy én fel akarok menni a Mount Everestre.
1: Mount Everest.
0: És azt mondja...
1: Melyik kötelet használjam?
0: És azt mondja, igen, tehát azt mondja nekem, hogy megkérdezem tőle, hogy melyik kötelet használjam hozzá, meg milyen karabinert, meg ilyenek, na azt például biztos, hogy nem rábíznám, és nem benne bíznék.
1: Igazából a hatóságok is erre figyelmeztették onnantól kezdve már az embereket, hogy a túrák tervezésénél senki ne hagyatkozzon egyébként a mesterséges intelligenciára. Tehát adhat egy alapot szerintem, de kizárólag csak abban bízni, hogy mert az AI majd megmondja a tutit, arra nem biztos, hogy bízni.
0: Na most érted, tehát honnan tudja az AI azt, hogy mondjuk én vagyok, mit tudom én, 171 centi és 120 kiló, hogy akkor nekem mennyi víz kell? Tehát, hogy ő nem tudhatja.
1: Ki matematikázza.
0: És ezt miből számolja ki?
1: Mert ő matematikus.
0: Aha, értem. Jó, oké.
1: De nem, amúgy tényleg, tehát biztos, hogy vannak erre ugye alap dolgok, hogy egy ekkora testnek mondjuk mekkora vízre van szükség. Nem így akartam.
0: Persze.
1: De már mindegy.
0: 9-18-kor egy kis személyeskedés.
1: 17, de nem baj. Jó, tehát nem, tehát hogy igen, tehát hogy... Már ebben se, hogyha jövök ki jól, és azok, hogy a kedves hallgatók nem látják az arcodat, úgyhogy nem is nézek rád az üres tekintetemmel szerintem.
0: Ami egyébként egész nap pontosan ugyanilyen.
1: Igen, tehát hogy nyilván vannak erre ilyen kalkulátorok, mint ahogy a fogyáshoz is, vagy bármilyen akár hízáshoz is. A ízáshoz is ki lehet számolni, hogy mennyit kell fogyasztanod, hogyha szeretnél fogyni.
0: Mennyit... Fogyni? Figyelj, már nagyon belekeveredtél, de végighallgatlak.
1: Próbálom kimagyarázni. Tehát, hogy biztos van erre kalkulátor, viszont én nem gondolom azt, hogy ő tudja azt, hogy én egy nap mennyit iszom. Tehát én vagyok az az ember például, aki nagyon-nagyon keveset iszik. Tehát nekem beírja, hogy 3 liter vizet vigyek magammal, abból 3 decit fogok elfogyasztani. Szia Norbi, hello, itt vagyok.
0: Ja, meg vagy?
1: Nem, na? Azt hittem a másikat szeretnéd használni, ami el van mentve rólam.
0: Ja, igen, igen, igen, igen.
1: Egyébként még azt is szeretném hallani. Köszönöm.
0: Nem tudom, azt hova raktam.
1: Mindegy, de megvan.
0: Persze, hogy megvan. Persze, hogy megvan.
1: És most keresi gőzerőkkel egyébként, mert nagyon kedves volt, és a legelső adásunk után elmentett egy ilyet, amikor bekerültem a keltetőbe.
0: Nem találom.
1: Nem baj. Jó Isten tartsa meg szokásod, hogy ne legyen meg többet.
0: Igen.
1: Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy vannak jó dolgai is, ezeknek az AI funkcióknak oda kell figyelni arra, hogy mire használjuk.
0: Jó.
1: Most mi van?
0: Semmi. Jó, na, nyugi, nem sértődtem meg. Nem, egyébként semennyire nem használnám ilyenre. Tehát most tényleg az, hogy ő majd megmondja nekem, hogy én miből mennyit, és hova, és merre, és meddig, ez nem. Nem, mert látod, tehát hogy egyre jobban egyébként tűnnek fel az ilyen hiányosságok. Baromi jó, tényleg nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, de nem. Meg hát azért tényleg bemész az erdőbe, azt utána mit csinálsz?
1: Hát ez az.
0: Nincs térerő.
1: Pont ez itt a probléma.
0: Ne haragudj, itt vagyok most. Hol?
1: És amikor elkezd megnyugtatni, semmi pánik.
0: Igen,
1: rögtön
0: igen,
1: utána nézek, igen, hogy hol tudsz igen lejönni.
0: Don't
1: de
0: fos.
1: Ő egyébként honnan tudja, hogy mondjuk azon a szakaszon nincs-e valamilyen mondjuk kidőlt fa, vagy leomlott hegyrész, vagy bármi, tudod, ami olyan, hogy meggátol abban, hogy te ott átjussál. Mert lehet, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor ő ezt erről kapott egy képet, tehát van a neten fent, az amúgy bármelyik pillanatban megváltozhat.
0: Persze, így van. No, kérem szépen, tehát ha lehetséges, és tehetitek, akkor ne használjátok útvonal túra tervezésénél se a ChatGPT-t, se a Geminit, és inkább hagyatkozzatok a jól megszokott hagyományos internetre.
1: Vagy a sima térképre, ami a kezetekben van.
0: Gondolom,
1: te használtál már olyat?
0: Persze, de megnéznélek, hogy te hogy használnál.
1: Ja, én se, hogy én elveszni.
0: Amúgy is minden nap, amúgy is minden nap elveszel és keresünk. Na, de kérem szépen, te miben vagy tehetséges? Erre vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán. Ugye 10 óra előtt majd ki fogunk sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. Úgyhogy érdemes velünk játszani, és hogyha van közlekedés infótok, akkor az is jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy Nyíregyháza és Nagykáló között, ha tehetitek, kerüljetek, mert hogy ott azért egy jelzőlámpás irányítás van, valamint a Tiszavasvári út pedig le van zárva, úgyhogy ott is mindenképpen csak óvatosan. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Hát Shakira ismételten feltette magát a futball történet. Zenei részlegére, itt van tőle a vad.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Gente.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 8 perccel fél 10 után, ami azt jelenti, hogy 7 perccel 3:45 előtt. Kellemes délelőttet kívánunk mindenkinek, és hát egy gyors közlekedési infóval megyünk tovább. Ugyanis felborult egy autó a 33-as főúton, méghozzá Hortobágy közelében. Ott már a tűzoltók dolgoznak, úgyhogy ezen a szakaszon ideiglenes forgalom korlátozásra és akár útlezárásra is kell, hogy készüljetek. Valamint még egy útinfónk van, ugyanis félig árokba borult egy kamion, méghozzá Nyíregyházán, Salamon-Bokornál. Itt jelen pillanatban tart a műszaki mentés. Úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, és természetesen, hogyha van a folytatásban is, akkor az jöhet 0620-316-3000, és ha már a közlekedési híreknél tartunk, akkor nagyon fontos, hogy ugye a Tiszavasvári út, az ugye le van zárva, valamint szintén hát, nem azt mondom, hogy lezárásra, de lassabb haladással kell számolnotok Nyíregyháza és Nagykáló között, ott napközben szerintem egy ilyen, hát jobb esetben egy 10 perces plusszal számoljatok, tehát mindenképpen úgy induljatok el, és akkor hát nyilván nem is mehetnénk mással tovább, mint azzal, hogy akkor programajánlózunk egy picit, mert hogy mara összegyűjtött nekünk jobbnál jobb program lehetőségeket.
2: Így van, Nyíregyházán csütörtökön, tehát szeptember 10-én a Kossuth téren Szakmafest lesz, az egyik legnagyobb hétköznapi rendezvény, tematikus utcák, szakmabemutatók, robotika, EMI és még 3D technológia, valamint VR sport, egészségügy, rendészet, honvédelem, kreatív programok és mini állásbőrze, gyerekeknek külön törpisétány is készül. Viszont szintén ezen a napon dr. Záher Gábor, mérgek és függőségek tabuk nélkül. A klasszikus függőségek mellett szó lesz többek között a digitális túlfogyasztásról, a képernyőkről, a szorongásról és a modern világ mérgeiről.
1: Záher.
2: Mit mondtam?
1: Záher.
2: Jó.
1: Az a torta. Az a torta, maga. Záher. A Záher az a torta.
2: De nem baj. Elnézést, kicsit nemzetközi vizekre elvesztem.
1: Next problem.
2: Pénteken, szeptember 11-én a
1: kicsit
2: hatodik Sitkoernő emléktorna, és ugye 16 órától a Tiszaújvárosi Termárfürdőnél lesz ugye ez az egész történet, utána megnyitó, és akkor minden jóság lesz. Na, de kanyarodjunk át, sőt, még azt elmondom, hogy szeptember 12-én pedig Tirpák Fesztivál Nyíregyházán, na de Debrecenbe is átkanyarodunk, ahol szintén megölsz ezzel is kizökkentesz, na ne is foglalkozzál vele. Szóval az a lényeg, hogy Debrecenben pedig rögtön mondom, hogy mi...
1: Szombaton.
2: Igen. Saften Burger, az ország burgere verseny és piknik lesz a Békás tónál. A hétvége egyik legnagyobb debreceni eseménye, hamburger készítő verseny és piknik, ahol az ország burgere címért is versenyeznek, gasztroprogramnak tökéletes szerintem.
1: Programnak.
2: Hát megöl, hagyom a stúdiót.
1: És akkor itt jegyezném még meg a debreceni programnál, hogyha minden igaz, akkor a Sunshine FM dél és kettő között, ugye a helyi frekvencián majd élőben fog jelentkezni a helyszínről, ez még nem teljesen megerősített, de 99%-ban ez így fog történni, és a műsorvezetők pedig ezen az eseményen Balogh Béla és Kondor Roland. Igen, ez csak, hogy nyilván, hogy egy picit hozzátegyük azt, hogy egy minimális közünk nekünk is van eme csodálatos rendezvényhez.
2: Én burgert tennék.
1: Hát azt mondtam.
2: Nekem ennyi közöm lenne az
1: esemény. De csak azért, mert olyan kis buci fejed van. No, kérem szépen, hölgyek, urak, és természetesen a témánkhoz még hozzá lehet szólni, hiszen hamarosan ki fogjuk sorsolni a páros Cinema City Magyarország mozijegyet. Ugye arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy ti miben vagytok tehetségesek, rugaszkodjatok el, lehet kávéfőzése, reggeli készítése is akár, vagy hát mara jó szokásához híven a késés. Jó, úgyhogy pár perc múlva sorsolunk, jövünk akkor vissza, no meg majd a legjobb pillanatokkal is a mai reggelből. Most viszont még egy picit zenélünk, itt van Lana Del Rey, ez pedig a Summertime Sadness. Kellemes délelőttet, balesetmentes közlekedés.

0: és Jess Glynn. Visszarepültünk egy picit velük a nyárban, hiszen ez volt a Summer's Back. Kellemes, hát most már délelőttöt kívánunk mindenkinek. 4 perccel járunk már 3:40 után, úgyhogy elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor lezárjuk a mai témánkat. You know, igen, szóval.
1: I don't understand.
0: Ezt beírtad a ChatGPT-be? Nem. Nagyon lefelé kacsingatsz, onnan mondja,
1: no,
0: hogy
1: no,
0: hogy mit kell mondanod? Na, mert hogy ugye arra voltunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy miben vagytok tehetségesek, ugye itt elindultak ezek a gyönyörű szép tehetségkutatók, énekeseket nevelünk ki folyamatosan a országban.
1: A országban.
0: Hát igen, szükség van rá. Így van, mert nincsenek még elegen. Igen. Legalább olyan hiány szakma, mint a, nem tudom, a burkoló.
1: Jó, de azért egy jó burkoló az aranyos.
0: Az hiány szakma.
1: Ne
0: igen.
1: Haragudj,
0: ezért lesz a fugasztár. Meg fogjuk hirdetni. Na, de rengeteg hozzászólás. Így van, de várjál, tehát mi rengeteg hozzászólás érkezett, aztán azt mondja például Andrea, hogy legtehetségesebb vagyok az alvásban, ha már fekvő helyzetbe kerülök, azonnal elkap az álmosság, aztán Dóra azt írta, hogy én egészen biztos, hogy az alvás mestere vagyok, sokan vannak egyébként ezzel így, Edina például a sütésben van otthon, és Icu pedig azt írta, hogy ő a koránkelésben.
1: Bárcsak én is este az alvás mestere lehettem volna, de én még éjfélkor úgy néztem, mint aki tök fit.
0: Ja, mert nem tudtál elaludni.
1: Nem, úgyhogy nagyon keveset aludtam, és hosszú lesz a nap.
0: Ez pontosan így van. Na, de akkor most jött el az a pillanat, hogy sorsolunk egyet. Jó? Szólj, hogy mikor?
1: Most.
0: Jó, rendes Zsoltné Edinának gratulálunk, aki azt írta, hogy a hülyeségem határtalan, azt mondják, abban jó vagyok.
1: Gratulálunk neked, Edina. Hát mindenki jó valamiben.
0: Így van, Edina, neked egy hatalmas taps. Tiéd, tehát a Cinema City Magyarország jó voltából a páros belépőjegy. Hölgyek, urak, természetesen holnap reggel is lesz témánk, úgyhogy majd akkor is lesz arra lehetőség, hogy játszatok velünk és elvigyétek tőlünk. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt nálunk itt a keltetőben. Kérdeztem Marát, hogy mit vágott bele az ajánlóba, azt mondta, hogy minket. Jó, úgyhogy akkor most meghallgatjuk.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Mara, egy picit beszélgessünk erről, tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
1: Én az ásításban.
0: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, nem? Te miben vagy tehetséges?
1: Hát azt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
0: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
1: akkor is értem, hogy miről beszéltek.
0: De akkor figyelsz amúgy?
1: Igen.
0: Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
1: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
0: Igen.
1: És akkor, tudod, nézek, úgy, ahogy kell.
0: Igen.
1: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
0: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
1: Ja,
0: hogy
1: tehát nem nézek értelmesen.
0: Hogy azt gondolják az emberek, tehát, hogy érted, amiről beszélnek?
1: De én értem. Tehát, hogy nem értem, hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
0: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
1: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
0: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
1: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
0: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
1: Ja, igaz, igen. Igen. Tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
0: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
1: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
0: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
1: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
0: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
1: A táncban?
0: Aha, igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon aha. kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
3: hát egészen jó spagettit csinálok, de nagyjából
1: na,
3: ennyi.
1: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam egy
3: na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam két tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt, de már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jól
1: megy. Tudják.
3: Belesimultam a tömegbe.
0: Most jön Laci, kérjünk inni.
3: Hát igen.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Na hát ez lett volna a mai nap legjobb pillanatai, és hát most már nem maradt más, mint hogy elbúcsúzzunk. Jelen pillanatban a térségben 18 fokot mérhetünk, és maximum 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Az üzemanyagárak a héten egyébként nagyon sok minden felé fognak változni, főleg első körben pozitív irányban. A 95-ös benzin plusz 2 és plusz 5 literbe kerül, plusz 5 forint per literbe kerülhet, míg a gázolaj plusz 3 és plusz 6 forint per liter fölé fog majd kúszni, és jelen pillanatban pedig 602 forint per liter a benzin, a dízel, tehát a gázolaj pedig 678, de a kutak árai között akár 50 forint eltérés is lehet. Mara, hogy érezted magad ma reggel?
1: Fantasztikus volt.
0: Jó, még mindig nem tudtuk meg, hogy miben vagy tehetséges, de ami késik, az nem múlik.
1: Majd kiderül egyszer, akkor szólok, ígérem.
0: Ja, mindenképpen, de mi is neked?
1: Ja, köszi.
0: Mara, köszi szépen a mai reggelt.
1: Egy élmény volt, Norbi.
0: Így van, holnap reggel folytatjuk. Hölgyek, urak, itt volt velünk a mai reggel folyamán Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Glac Norbi.
0: Legyen csodálatos szép napotok.
1: Sziasztok!
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Burger.
3: Steak.
2: Rodeo.
3: Burgerevő verseny.
2: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Saftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória, csak a saft. 6. Saftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágyi Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Később dönthetnek a szolidaritási adó csökkentéséről. Több mint 100 programmal készül a kutatók éjszakája Debrecenben. Városunkba érkezett az MTA interaktív vándor kiállítása. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Később születhet döntés a szolidaritási hozzájárulás ügyében, miután a kormány egyeztetett az önkormányzati szövetségekkel. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a városok érdekképviseletei egyhangulag azt kérték, hogy 2027-ben jelentősen csökkentsék a szolidaritási adót. A kormány részéről Lőrinc Viktória miniszter azt hangsúlyozta, hogy partnerként tekintenek az önkormányzatokra, és megkívánják erősíteni a településeket. A pénzügyminisztérium képviselői szerint 2026-ban általános rendszer szintű változtatás nem várható, de bajba került önkormányzatok esetében egyedi segítségről tárgyalhatnak. A következő egyeztetés várhatóan októberben lehet. Több mint 100 programmal csatlakozik idén is a Debreceni Egyetem a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szeptember 25-én látványos kísérletek, laborbejárások, interaktív bemutatók és tudományos előadások várják az érdeklődőket. A programok a természet- és orvostudományoktól az agrár, műszaki és informatikai területeken át, a bölcsészet és társadalomtudományokig több témát érintenek. Újdonságként a gyermekgyógyászati klinika is interaktív bemutatókkal készül, például a gyermek újraélesztésről és a rehabilitáció modern módszereiről. A rendezvény Debrecen mellett az egyetem több képzési helyszínén is elérhető lesz. Egyes laborbejárásokra és workshopokra előzetes regisztráció szükséges. Debrecenbe érkezett az MTA 200 mozgásban a tudomány című interaktív vándor kiállítás. A tárlatot a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából indították útjára, célja pedig az, hogy közelebb hozza a tudomány világát a nagy közönséghez. A kiállítás a Debreceni Egyetem főépülete előtt kapott helyet, így a diákok, egyetemisták és járókelők is könnyen megtekinthetik. A látogatók interaktív információs a falakon, virtuális tárlaton és VR élményeken keresztül ismerkedhetnek meg a tudomány különböző területeivel. A vándor kiállítás október végéig látogatható Debrecenben. Tovább halad a víz- és úthálózat megújítása Debrecen Szepesen. A városrészben jelenleg a vízellátási hálózat fejlesztésének második üteme zajlik, a kivitelező pedig 100 méteres szakaszokban dolgozik, hogy minél kisebb fennakadást okozzon a helyieknek. A munkák miatt Szepes jelenleg a 481-es főút felől közelíthető meg, a Vértesi út irányából a közműépítés már befejeződött, ott azonban továbbra is útépítési munkák zajlanak, ezért ezen az oldalon még nem lehet behajtani a városrészbe. A fejlesztés részeként az út és a busz megállók is megújulnak. A teljes kivitelezés várhatóan december elején fejeződik be. Teljes mértékben átállt a digitális EKG diagnosztikára a debreceni sürgősségi ellátórendszer. A Debreceni Egyetem klinikai központjában már korábban működött a rendszer, most pedig a Kenézi Gyula Kampusz sürgősségi klinikai részlegén is bevezették az új technológiát. A digitális EKG lényege, hogy a felvételek nem csak papíron, hanem elektronikusan is elérhetőek, így bármikor visszakereshetőek a beteg nyilvántató rendszerben. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá teheti a betegellátást, valamint megkönnyíti a konzíliumokat és a betegek átadását. Az eszközpark új ultrahanggal és mechanikus mellkas kompressziós berendezéssel is bővült.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Várható fronthatás a folytatásban, nagy napi hőinges viszont igen, ami szédülés vagy nyomás problémákat eredményezhet. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tíz múlt négy perccel, hello everybody, a tanév második hetét kezdtük meg ma, de ez nálunk is egy átlagos hétfő. Mi ugyanúgy nyomjuk a jó zenét is, a nap fontos híreit, friss információit megtaláljátok nálunk, na meg engem délután kettőig a mikrofon mögött.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Clarkson zenélt nálunk, ez a Catch My Breath, a Sunshine FM-en. Hamarosan jön viszont a világhírű női DJ Blondie is, és a Never Walk Alone. Előtte viszont versünk egy pillantást ma is az orvos meteorológiára, hiszen megint csak van miről beszélnünk. Történnek itt felettünk azért érdekes dolgok, amelyek komoly panaszokat okoznak, mert a magasban már zajlik javában a melegedés, és nagyon-nagyon erőssé fokozza majd ez a panaszokat. Gyors melegedés indul majd be ma, és az újabb hőhullámhoz vezet, de garantáltan az utolsóhoz, de ezáltal kedvezőtlenek lesznek az orvos meteorológiai folyamatok. Gyors melegedés lesz, ami terheli a szervezetünket. Sokan nem fogják érteni az erős melegfront jellegű panaszok okát, ugyanis a melegedés a hidegfront után jön, és ezt nehezen tudja a szervezet lekövetni. Jellemzővé válnak a leeső vérnyomás értékek, rosszul létek, gyakoribb szívelégtelenség, fokozódó szívdobogás érzés, fáradékonyság, szédülés, bizonytalanság érzet. Szóval ilyen dolgokra lehet számítani, mi viszont játsszuk a jó zenét, ami mindenen át segít.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma egy sokat tárgyalt témáról beszélünk, viszont erről az oldaláról még nem volt szó, az edzésnek, mert sokan abban a fogalomzavarban vannak, hogy csak azok tesznek eleget az egészségükért és a fitségükért, akik minden nap vagy egy héten többször lemennek a konditerembe. Sokan úgy érzik, hogy ha nincs idejük minden nap mozogni, akkor már nincs is értelme belevágni. Ez az első legnagyobb hiba, amit elkövetsz. A tudomány szerint is tévedés, egy több mint 450 ezer ember adatait elemző friss kutatásból ugyanis kimondták, hogy a hétvégi harcosok idézőjelesen, akik csak heti egy-két alkalommal sportolnak, de akkor viszont rendesen épp olyan védettek a szívbetegségekkel és a korai halálozással szemben, mint azok, akik naponta edzenek. A kulcs az összidő. Ha a heti mozgásod eléri a 150 percet, mindegy, hogy azt hétfőn, szerdán vagy szombaton és vasárnap csinálod. Az eredmények alapján a szív-érrendszeri halálozás közel 30%-kal csökkent, a rákos halálozás pedig közel 20%-kal alacsonyabb volt azoknál, akik legalább hetente kétszer mozogtak. Szóval a javaslat, hogyha rohanós a heted, ne írd le egyből magad, ne gondolkodj úgy, hogy csak egyszer tudnék edzeni, akkor már az inkább el se kezdem. Az összidő a fontos. Két jó, tervezett edzős nap is elég ahhoz, hogy hosszabb, egészségesebb életet élj, ha a tested nem a naptárt figyeli, hanem a mozgást, vagyis mozogj, amennyit csak tudsz.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

óriási bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy olyan remek műhöz, egy elektronikus zenei klasszikushoz merjen nyúlni, mint a Faithless Insomniája, ami minden idők egyik tényleg legnagyobb klubhimnusza. De hát, ha az illetőt Bebe Rexha-nak hívják, akkor tudjuk, hogy ő aztán tényleg bevállalós, és nagyon jól sikerült ez az átira tőle, és ismét legalább a köztudatba került ez a régi klasszikus, ami nekem még bakelitten is megvan. Na de Camille Cabello-ikkal folytatjuk. Itt a Havana, az órazáró nyári örökzöldet pedig a friss Sunshine híre követik, utána folytatjuk, maradjatok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Burger?
4: Steak?
3: Rodeo?
4: Burgerevő verseny.
3: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Soft & Burger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória, csak a soft. 6. Soft & Burger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Soft & Burger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágyi Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene!
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
5: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzési adatok. Púráz nélkül is vezethetők lehetnek a segítőkutyák. Felülvizsgálhatják a hulladékgazdálkodási rendszert. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az új interaktív felületen követhető a fertőzések számának időbeli alakulása is. Elsőként a bejelentett járványokról, egyes bérrendszeri fertőzésekről, valamint a kórházi fertőzéseket vizsgáló felmérés eredményeiről érhetőek el adatok. A rendszer később a többféle antibiotikumoknak ellenálló kórokozók és a véráram fertőzések adataival is bővül. A központ hangsúlyozza, az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mert az intézmények eltérő feladatokat végeznek. A közzététel célja az átláthatóság, a megelőzés és a beteg biztonság erősítése. Új szabály lép életbe a segítőkutyák közterületi vezetésével kapcsolatban. A múlt heti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a segítőkutyák póráz nélkül is sétáltathatók, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az indoklás szerint ezek az állatok speciálisan képzettek és fontos szerepet töltenek be a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatásában. Emiatt több területen már eddig is eltérő szabályok vonatkoztak rájuk, például az üzletekbe való belépésnél vagy a tömegközlekedésben. A módosítás célja az állatok jólétének javítása és a gazdáikkal való együttműködés megkönnyítése. A MOHU is támogatja a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. A társaság közlése szerint a koncesziós rendszer több elemét újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladék kezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A vállalat szerint a rendszer működésének áttekintése közös érdek, a részleteket azonban egyelőre nem is ismertették. A felülvizsgálat célja várhatóan az lesz, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás működése. Egyiptom, Törökország és Görögország vezeti idén a magyarok külföldi szervezet utazásainak top listáját. Közölte az INVIA. Az utazásszervező adatai szerint a közel-keleti válság eleinte visszavetette a keresletet, a foglalások száma azonban már meghaladta a tavalyi szintet. Egyiptom esetében különösen erős, több mint 30%-os növekedést mértek. Törökország és Görögország iránt szintén nőtt az érdeklődés, miközben Albánia és Bulgária is népszerű maradt a magyar utazók körében. A válság kitörése után átmenetileg a spanyolországi foglalások száma is megugrott, de a top listát továbbra is a klasszikus tengerparti célpontok vezetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Várható fronthatás a folytatásban, nagy napi hőinges viszont igen, ami szédülés vegyemes problémákat eredményezhet. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszönt mindenkit a Sunshine FM, még pár napig élvezhetjük, így van, a nyarat, na de később majd beszélünk arról is, hogy az időjárás milyen szemtelen fordulatot tartogat számunkra, de ebben az órában horoszkópot is hozunk, ma meg nagyon sok jó zenét.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Gáz Gergő énekelt nálunk, ugye most már szólóban, a 90-es években viszont a VIP zenekarban ismertük meg az ő nevét. A fiú zenekarban rajta kívül Rakoncai Viktor és Rakoncai Imre voltak a társai, akik ugye hát most már szintén nagyon sikeresek szólóban. Gergő viszont most a valamit énekelte nekünk. Kata pedig már is mondja a csillagok mai üzeneteit, de miután kaptunk oda föntről egy kis iránymutatást, már jönnek is a jó zenék, hozom Shawn Mendes, itt lesz Ed Sheeran, de Olivia Rodrigo is a legnagyobb kedvenceink közül.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos meglepően higgadtan, stratégiai áttekintéssel kezdi a hetet, megelőzve a szokásos kapkodást. A bika most bátrabban vállal kockázatot a megszokottnál, ami azonnal új kapukat nyit meg előtte. Az ikrek a feladatai mélyére ás, ahelyett, hogy felületesen csapongana a témák között, így minden kihívást sikerül a vártnál sokkal jobban teljesítenie. A rák merészen kiáll a saját ötleteiért a nyilvánosság előtt, kilépve a megszokott komfortzónájából. Az oroszlán most szívesen átengedi az irányítást a csapattársainak, megfigyelői pozícióból támogatva őket. A szűz tőle szokatlan módon most nagyvonalúan siklik át az apróbb hibákon, a fő célok gyors megvalósítására koncentrál. A mérleg határozottan és gyorsan hoz meg egy kényes döntést, félretéve a hosszas mérlegelést. A Skorpió nyílt kommunikációval lep meg mindenkit, lebontva a bizalmatlanság falait. A nyilas aprólékos és fegyelmezett tervezéssel indítja a napot, kizárva a felesleges kockázatokat. A bak rugalmasan alkalmazkodik egy váratlan fordulathoz, elengedve a merev szabályokat. A vízöntő most a jól bevált, megszokott módszerekhez nyúl vissza, és ezzel éri el a legnagyobb sikert. A halak racionális és kemény tényekre alapozza a lépéseit, félretéve az érzelmeket.
1: Sunshine FM Astro.

hétfő lendületéről a továbbiakban is én gondoskodom. Na meg a Sunshine remek slágerei. Most viszont belekukkantunk a nap fontos eseményeibe. Szeptember 7-én először is köszöntsd a Reginákat. Boldog névnapot kívánunk nekik. Gloria Gaynor a világhírű diszkó díva, ugye az I Will Survive-ot is, neki köszönhetjük például 77 éves ma Fedra Grand, a világhírű DJ, 49, Dobrádi Ákos, a TNT együttes énekese 51 lett ma, illetve Shannon Elizabeth, az amerikai Pite sztárja 53 éves, ugye hát az ikonikus tini filmben ő alakítja Nadját, ugye hát ismerjük azt az ominózus jelenetet Jimmel. Nagyon-nagyon híres volt és sikeres, ennek ellenére a Nadját alakító színésznő távol van most már, visszavonult a Rivarda fénytől és Hollywoodtól, jótékonykodik, ismertségét és pénzét arra használja, hogy állatvédő szervezeteket segítsen, sőt, van egy saját menhelye is az állatok megsegítésére. Ez aztán szép dolog. Mi viszont megyünk már is tovább a legjobb zenékkel.

A napjainkban iszonyatosan nagy népszerűséggel bíró By Alex énekelt, és csapata most lep még mindig. By Alex egyébként ugye Márta Alex néven született, és hát tudjuk, hogy kisvárdai, és milyen rég volt már 2013, ugye, amikor a Kedvesem című dalával képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, amivel egyébként a 10. helyezést ért el, ami egy nagyon jó dolog. Még jön egy dal a hírekig, aztán pontban délben kapjuk a legfrissebbeket a helyi hírszerviztől, utána én még két zsuszos órával várlak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
3: 40, 50, 60, 70, 80.
2: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Gyűjtés indult a debreceni késelésben elhunyt fiatal családjának. Robbantással fenyegetőzött egy hajdú hatházi férfi. Elérhetők a debreceni kórházi fertőzések adatai. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Gyűjtés indult a Debrecen belvárosában történt halálos késelésben elhunyt fiatal családjának megsegítésére. Az augusztus 29-i bűncselekmény a Múzeum utca környékén történt, ahol egy 23 éves létavértesi fiatal ember életét vesztette, 24 éves társa pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A tragédia után helyi összefogás indult a gyászoló család támogatására. Több debreceni üzletben adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki, az összegyűlt felajánlásokat pedig hiánytalanul a hozzátartozókhoz juttatják el. Az ügyben egy 64 éves férfit letartóztattak, ellene emberölés gyanúja miatt folyik a nyomozás. Közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki egy 55 éves hajdúhatházi férfit a debreceni nyomozók. A rendőrség tájékoztatása szerint a közösségi médiában figyeltek fel egy hozzászólásra, amelyben egy ismeretlen profil robbantással fenyegetőzött. A bűnügyesek azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd rövid időn belül azonosították azt a férfit, aki kapcsolatba hozható volt az ügyen. Az egyenruhások a lakcímén fogták el, majd kutatást is tartottak az otthonában. A férfit előállították, kihallgatáson pedig részletesen beismerő vallomást tett. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az új interaktív felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók és a sajtó is követheti az adatok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és szakmai mutatók segítik. Elsőként a bejelentett kórházi járványok, egyes bérrendszeri fertőzések, valamint a fertőzéseket vizsgáló felmérések adatai érhetőek el. A rendszer később további betegbiztonsági mutatókkal is bővül. A központ hangsúlyozza, az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, céljuk az átláthatóság és a betegbiztonság erősítése. Debrecen a 7. helyen áll a megyeszékhelyek fejlettségi rangsorában az Egyensúlyi Intézet településindexe szerint. A kutatás több mint 360 ezer statisztikai adatból 53 mutató alapján vizsgálta a magyar települések fejlettségét. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett az első helyen, Veszprém és Eger előtt. Debrecen ugyanakkor a 2014 óta legtöbbet fejlődő megyeszékhelyek között is előkelő helyen szerepel, Miskolc és Pécs után a harmadik. A rangsor szerint a városok közül Jászladányról és hajdúhatházának a legrosszabbul, ebben a kategóriában hosszúpályi és létavértes is a sereghajtók között szerepel. Újra napirendre került a debreceni aranybika jövője, miután az épület tulajdonjoga visszakerült az államhoz. A Civisír összefoglalója szerint a patinás 1915-ben épült szecessziós szálló évek óta alig használt, állapota pedig folyamatosan romlik. Korábban nagyszabású tervek készültek az épület megújítására és új szárny kialakítására, a beruházás azonban több 10 milliárd forintba kerülhetne. Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára szerint a korábbi elképzelés nem valósítanák meg, hanem körültekintő vizsgálat indulna az aranybika felújításáról és lehetséges közhasznú funkcióiról. Újabb akkumulátoripari üzem jöhet létre Debrecen déli gazdasági övezetében, írja a Dehír. A tervezett tevékenység miatt már június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportírei következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB3 hetedik fordulójának vasárnapi mérkőzésein az Újpest FC szerezte a legtöbb gólt, a Lilák második csapata 6-1-re győzött a Szegedi VSE ellen, 5 gólt szerzett a Cigánda Nyíregyháza otthonában, az MTK2 pedig 4-2-re nyert a Dunaharaszti ellen. Íme az eredmények az észak-keleti csoportból: Kisvárda Mastergut 2, Ózd 2-3, Nyíregyháza Spartakusz 2, Cigánd 1-5, Tarpa Tiszafüred 0-1 és Hajdúnánás Füzesabony 0-1. 22 gólos győzelmet aratott a DVSC Skyline női kézilabda csapata a szezon első mérkőzésén a lelkesen küzdő újonc Eger otthonában. A pályára lépő 6 akadémista összesen 20 gólt szerzett. Már a szünetben komoly előnye volt a Debrecennek, 21-13-ra vezetett, a vége pedig 43-21 lett a DVSC javára. A pályára lépők közül az egyik kapus Adrián Pláceken kívül mindenki, tehát a másik két kapus is szerzett gólt. Fiatalos lendülettel, magabiztos játékkal kezdte tehát az új szezont a Loki. A Deac női teniszezői megkezdték az őszi idényt a csapatbajnokság B csoportjában, amelyben összesen 6 találkozó vár majd rájuk. Hétvégén 2 mérkőzést játszottak a lányok, szombaton magabiztos győzelmet arattak Szentesen, majd másnap hazai pályán hatalmas küzdelemben 4-3-ra alul maradtak a Beptó tímmel szemben. A debreceni egyetem csapata 3 új nevezett játékossal bővült. Farkas Nelli a Varga Ákos vezette Deac utánpótlásából érkezett, Tóth Lajos neveltjeként, míg a testvérpár Sándor Lotti és Lara a Nyíregyházi Malsó Teniszcentrumból 2 vendégjátékosként csatlakozott. A hétvégi mérkőzéseken mindhárman bemutatkoztak, értékes pontokat szerezve a csapatnak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Javában tart a parlagfű, pollen szezonja, mindemellett nem várható fronthatás. Országszerte napos idő várható, ami jó hatással lesz a hangulatunkra. A maximumok a folytatásban 29-34 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

93.5 Sunshine FM. Hello Debrecen és térsége. Néhány foknyira vagyunk a mai maximum hőmérséklettől, mert 25 körül lesz majd, de átmenetileg még visszatér majd a hőség. Holnap már 33, szerdán 35 fok is lehet majd, viszont már igazán hűvösre sikeredett a hajnal. Nagy területen 10 fok alá hűlt a levegő, sőt, képzeljétek, az előzetes adatok alapján Nyírtason 1,3 fok volt, Zabaron pedig mindössze másfél fokos minimumot mértek. Na de ahogy mondtam, pár napig még élvezhetjük a nyarat, aztán jön az őszies fordulat, tartósan borult, csapadékos időjárásra kell majd készülni csütörtöktől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
4: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
4: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
4: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új dolgozói bértábla készül az egészségügyben. 30 ezernél is több hallgatóval indult el az új tanév a debreceni kampuszon. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózist. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. A bérrendezés előkészítése megtörtént, és felgyorsultak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal is. Az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos plusz forrás legnagyobb részét a dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A miniszter szerint a rendszernek a pályakezdők, a középgeneráció és a tapasztalt szakemberek számára is kiszámíthatóbb életpályát kell biztosítania. De a végleges bértábla kidolgozásában a szakdolgozók képviselőit is bevonják. Több mint 9000 elsőéves hallgató tett esküt a Debreceni Egyetem vasárnapi tanévnyitóján. Az intézményben összesen több mint 30 ezer hallgató kezdi meg a 2026-27-es tanévet, az újonnan érkezők között pedig csaknem 2000 külföldi diák is van. A legfiatalabb gólya mindössze 15 éves, angol nyelven tanul majd fizikát és matematikát. Bács Zoltán rektor szerint az egyetem csaknem 500 éve változatlan küldetése, hogy tudást adjon és közösséget építsen. A tanévnyitón elismeréseket is átadtak. Az Alumi díjat idén a BMW debreceni gyára kapta. Nem vett részt Papp László a Debreceni Egyetem vasárnapi tanévnyitóján. Állítása szerint Lannert Judit oktatási miniszter kérésére Debrecen polgármestere közösségi oldalán azt írta, az egyetem vezetése jelezte számára, a miniszter azt kérte, hogy ne legyen jelen az ünnepségen. A polgármester szerint úgy fogalmaztak neki, vagy ő, vagy én. Papp László végül az egyetem kérését tiszteletben tartva maradt távol a rendezvénytől. Bejegyzésében azonban élesen bírálta Lannert Juditot, és azt állította, hogy a történtek sértik a város és az egyetem hagyományos együttműködését. A tanévnyitón az oktatási miniszter is beszédet mondott. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampusz után már a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részletén is elektronikusan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja az országban elsőként vezette be ezt a technológiát a sürgősségi orvostanban. 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, ebből 3 került a Kenézire. Az eszközpark egy 3-fejes ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós berendezéssel is bővült. A fejlesztés célja a gyorsabb diagnosztika, a biztonságosabb betegellátás és a hatékonyabb konzílium. Elkészült a magyar gyermekvédelmi rendszer hónapok óta tartó átvilágításának eredménye. A gyermekvédelmi diagnózis elnevezésű tanulmány, intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói beszélgetések alapján mutatja be a rendszer problémáit. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a dokumentumot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia a gyermekvédelmi államtitkár szerint az átvilágítás az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra is reagál. A diagnózis alapján több intézkedést készítenek majd elő, köztük sürgős fejlesztéseket és a gyermekvédelemben dolgozók helyzetének javítását is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. Alig mozgás is többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem sajnáljuk a jó zenét ma sem, ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ezt az órát még együtt töltjük, és együtt kavargatjuk a juice-t. Remélem nálunk vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a juice.

0: Teljesen felmadzsúz, mai utolsó órájában vagyunk, menetrendszerűen pedig visszakacsintunk egy kicsit a ma reggelbe, és megismételjük ébresztős műsorunk legjobb pillanatait. Előtte viszont egy nagyon-nagyon rossz hírt hoztam, hogy utána majd ugye ők a vidámságukkal ezt elüssék, mert sajnos megint többet kell majd fizetnünk a benzinkutakon. A múlt hét vége felé volt ugye az utolsó emelés, ehhez képest a benzin a 95-ös átlagára 8 forinttal, míg a gázolai 9 forinttal nő tovább. Nagyon röviden az oka, hogy a kőolaj világpiaci ára már 90 dollár felett van, és ezt itt zárjuk is le. Ne menjünk bele ilyen világpiaci elemzésekbe, meg lehetséges okok felderítésébe, mert ezek úgyse fognak segíteni a pénztárcánkon. Szóval, hogyha tehetitek, még ma menjetek el tankolni. Én pedig már is mutatom a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Marad egy picit beszélgetni. Erről. Tehát tényleg, te miben vagy tehetséges?
3: Én az ásításban.
2: Akár, és úgy is, hogy... akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, nem? Te miben vagy tehetséges?
3: Azt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
2: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
3: akkor is értem, hogy miről
2: akkor
3: beszéltek.
2: Figyelsz amúgy?
3: Igen.
2: Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
3: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
2: Igen.
3: És akkor tudod, nézek. Úgy, ahogy kell.
2: Igen.
3: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És
2: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
3: Ja,
2: hogy
3: tehát nem nézek értelmesen.
2: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
3: De én értem. Tehát, hogy nem értem, ja. Hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
2: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
3: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
2: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
3: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
2: Jó, de 4 hónapja, amióta minden nap bejársz.
3: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
2: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
3: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
2: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
3: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
2: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
3: A táncban?
2: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon aha. Kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
4: hát egészen jó spagettit csinálok, de nagyjából ennyi.
3: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam egy
4: iskolában. Na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam 2 tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt, de már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó.
3: Már tudják.
4: Hogy belesimultam a tömegbe.
2: Most jön Laci, kérjünk inni.
4: Hát igen.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed. Ez a Juice.

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulia, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és test közelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 4:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmuzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó, bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

perc múlva 2 óra, szóval a Jules-zal nekünk búcsúznunk kell, de a Sunshine a továbbiakban sem hagy magadra, veled marad a munkaidő utolsó óráira, sőt még haza kísér a délutáni csúcsforgalomban is. A jó zenék mellé Rolli pedig hozza azokat az elengedhetetlen útinformációkat is, amelyekkel biztosan hamarabb célba érsz és zökkenőmentes lesz az utad. Te is egész nyugodtan informálhatod a minket hallgató autósokat, üzenj nekik SMS vagy Viber számunkon 0620 316 3000. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Köszi szépen, ha velem voltál. Holnap 10-től itt a Jules mikrofonja mögött ismét várlak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrendkiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Burger?
4: Steak?
3: Rodeo?
4: Burgerevő verseny.
3: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Softemberger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória, csak a soft. 6. Softemberger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Softemberger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágyi Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Új dolgozói bértábla készül az egészségügyben. A 3 eurós vám mellé új kezelési díj jön novembertől. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ezt Lannert Judit jelentette be Debrecenben. Az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján közölte. A kormány egységesebb pedagógus képzési rendszert akar kialakítani, ezért az NKR-ről kivezetik a képzési területet. A tárca jelenleg annak jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgozik, hogy a változás a hallgatókat és az oktatókat is rendezett módon érintse. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy 2027 őszétől egységesebb felsőoktatási finanszírozást vezetnének be, és jogszabályban erősítenék az egyetemi autonómiát is. Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. A bérrendezés előkészítése megtörtént, és felgyorsultak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal is. Az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos plusz forrás legnagyobb részét a dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A miniszter szerint a rendszernek a pályakezdők, a középgeneráció és a tapasztalt szakemberek számára is kiszámít. Kiszámíthatóbb életpályát kell biztosítania. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint ebből 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tarthitel, további 5 millió pedig visszanemtérítendő állami támogatás. A nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, aki kérelmek mintegy 80%-a pedig vidéki, turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Egy teljes napig nem lesz elérhető az OTP Persej szolgáltatása szeptember 27-én. A bank tájékoztatása szerint fejlesztési munkák miatt éjféltől várhatóan 23 óra 59 percig szünetel a funkció az OTP mobilbankban és az internetbankban is. A Persej segítségével az ügyfelek különböző célokra tehetnek félre pénzt, rendszeres átszervezést állíthatnak be, illetve a bankkártyás vásárlások összegét is felkerekíthetik, a különbözetet pedig automatikusan megtakaríthatják. A szeptember 27-i leállás idején ezek a műveletek nem lesznek elérhetőek, ezért az OTP azt javasolja, hogy az ügyfelek előre tervezzék meg a Persejhez kapcsolódó tranzakciókat. Novembertől újabb díj drágíthatja az EU-n kívüli webáruházakból rendelt kis csomagokat. Július óta 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben található eltérő termékkategóriák után 3 eurós vámot kell fizetni. Ehhez a november 1-jéig egy külön uniós kezelési díj is társul majd. Ennek pontos összegét még az Európai Bizottság határozza meg. Az intézkedés az olyan népszerű platformokról érkező rendeléseket is érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. Az unió az új díjat a rohamosan növekvő csomagforgalom ellenőrzési és vámkezelési költségeivel indokolja.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kedden napos, kellemesen meleg idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Fergeteges hétfő délutánt kívánok mindenkinek, köszönjük szépen Szöcsének a friss infókat. 2:04 rengeteg útinfón van, kezdünk a legfontosabbakkal. Nyíregyházán az északai körúton korábban baleset történt, Debrecenben pedig a Bartók Bélán mérnek. Kezdünk elsőként Bruno Mars-szal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Bruno Mars, I Just Made a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, útinformációval folytatjuk. Köszönöm szépen Bubu Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Szabolcs utca, Betzen Gábor utca találkozásánál baleset történt, emiatt torlódásra kell készülni. Tehát még egyszer, Nyíregyházen a Szabolcs utca, Betlen Gábor utca kereszteződésénél baleset. Vigyázzatok az úton, már ma további infókat is 0620 316 3000.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, annyira őrült, szóval zekírjük.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Regan Bowman és a Human a Sunshine FM-en 10 perccel fél három előtt, és így hétfőn is sikernaptározzunk, mert képzeljétek, ma alapozó nap van. Ez most pont jól illik a hét elejéhez, hiszen ilyenkor még nem kell mindent azonnal megoldanunk, inkább érdemes rendesen elindítani a dolgokat. Ma jó alkalom lehet a tervezésre, felkészülésre, fontos feladatok átgondolására, vagy arra, hogy rendet tegyünk a fejünkben a következő napokra. Amit ma nyugodtan és tudatosan előkészítünk, az a hét további részében sokkal könnyebben haladhat. Az alapozó nap üzenete, hogy semmiképp se kapkodva kezdjük el a hetünket, hanem biztos alapokról induljunk. Ezek tehát a mai napra a jó tanácsuk a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, sajnos sok baleset is történt a hét elején, így vigyázzatok az úton, jön Gáspár Laci és az Autómban című zenéje. Itt a hétfői Sunshine délutánban.

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marhajó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán az északi körúton volt egy baleset. Együnk figyelmesek, ha arra közlekedünk. Nagyon fontos, hogy a 36-oson a Valent autótól egészen a körforgalmig tartó szakaszt lezárták. Kerülni érdemes. Nagykeló és Nyíregyháza között ugye továbbra is útépítés miatt forgalom korlátozással, valamint jelzőlámpás irányítással kell készülni. Sok esetben több kilométeres a torlódás, így plusz 10-20 perccel mindenképp kell majd számolni. Hajdúatház belterületén trafiznak a rendőrök, ott a Trafibox aktívan várja a szabálytalankodókat. Debrecenben a Bartók Bélán is várják a rendőrök a szabályt szegőket, valamint a 471-esen Hajdúsámson és Debrecen között is. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok. SMS telefon Viber 0620 316 3000. Medúza jön Becky Hill-lel, itt a Good Boys-zal közös Lose Control.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

változatos kedvencek. És igazi újdonságok. I'm chasing paradise with you. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez volt a Loco Loco a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra. A legfrissebb hírekkel folytatjuk mindjárt. Szücsi már a stúdióban. Szia, mire számíthatunk majd pontban 3-kor.
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátás problémáinak rendezésére. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor a pontos infókkal várunk mindjárt. A következő órában pedig jön majd a kódjáték, ma is megkaparintható az Ossis Burger Sunshine menüje. Empire of the Sun és a Walking on the Dream Blondish remixében kezdődik majd a következő zenei óra mindjárt.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
5: Szeptember 12-én Saftenburger a BK-stónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami ellátás problémáira. Tavasszal elindulhat a Debreceni Egyetem téri park megújítása. Hamis ügyészségi e-mailekkel támadnak a kiberbűnözők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint több beavatkozásnál a jelenlegi finanszírozás a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyag, eszköz, sterilizálási és bérköltségek is emelkedtek. A tervek szerint növelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, országosan biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet, és rendezik az iskolafogászati bér és praxis jogi helyzetét is. A teljes finanszírozási rendszer átalakításához pedig felmérik a beavatkozások tényleges költségeit. Tavasszal kezdődhet el a Debreceni Egyetem téri park megújítása. A Debreceni Egyetem szeptember 8-án botanikusokkal, városi szakemberekkel és civil szervezetekkel egyeztet a tervekről. A fejlesztésről indított kérdőívekre egyébként összesen több mint 9000-en válaszoltak, és több új szempont is bekerült az elképzelések közé. Az örökségvédelmi előírások betartásával várhatóan fákat is ültetnek majd, zenepavilon viszont nem épül. A beruházást az egyetem saját forrásból valósítaná meg. A pontos költség még nem ismert. A szökőkút korszerűsítésétől és a burkolatok kialakításától függően több százmillió, szélsőséges esetben pedig akár 1 milliárd forint is lehet a végösszeg. Burkolatjavítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 33-as főúton, Hortobágy és Tiszafüred között. A Magyar Közút szeptember 7-e és 10-e között több ponton végez majd nagy felületű burkolatjavítást a főút mintegy 6 kilométeres szakaszán. A munkaterületeknél a közlekedés váltakozó irányban haladhat, a járműveket jelzőrök irányítják majd. A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák is figyelmeztetik majd az autósokat. Az érintett szakaszon ezért időszakos torlódásokra és hosszabb menetidőre érdemes számítani. Szeptemberben ismét retro napot tart a DKV Debrecenben. Szeptember 20-án vasárnap újra forgalomba állnak a közlekedési társaság Nosztalgia flottájának különleges jármű. Az érdeklődők találkozhatnak az ikonikus Csuklós Ikarusz 280T trolibusszal, valamint az egyedi MAZ trolival is, amely Magyarországon kizárólag Debrecenben közlekedik. Forgalomba áll a repülőtéri troli, és visszatér a város egyik legismertebb régi járműve, a legendás bengáli, vagyis FFV villamos is. Zsarolóvírust terjesztenek Magyarország ügyészségének nevével visszaélve, figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A csalók hivatalos büntető eljárás látszatát keltő e-maileket küldenek, amelyekben egy hamis ügyészségi oldalra vezető link szerepel. Innen rossz indulatú fájl letöltésére próbálják meg rávenni az áldozatokat. Ha ezt elindítják, a zsarolóvírus titkosíthatja a számítógépen található dokumentumokat és képeket, majd váltságdíjat is követelhet. Az NKI felhívja a figyelmet, hogy az ügyészség hivatalos levelei a kukac.mku.hu végződésű címről érkeznek. Aki fertőző fájt indított el, azonnal válassza le számítógépét a hálózatról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. Facebook.com/OssisBurgersAndFries. 3, 2, 1, go!
4: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán a tiszavasvári mértek korábban, Debrecenben pedig a Bartók Bélán rendőrök. Hozom a kiváló zenéket ebben az órában is, mindjárt játékkal folytatjuk, az óránkat pedig a Walking on the Dream indítja.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Ingyen sör, na meg világ béke.

God, Dead Dance, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, jó munkát kívánok, jó utat. Ha éppen úton vagy, akkor mindenkit nagyon megfontoltságot kérünk tőled is, mert a mai napon rengeteg baleset történt. És akkor gyorsan játékunkra is ráfordulunk. Hazavihető az Ossis Burger Sunshine elője. A mai nyerőszám pedig a 7-es. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akár az elején, közepén, vagy a legeslegvégén, akkor ne habozz, most küld el nekem SMS-en, Viberen a kódjáték szót 0620 316 3000. Az óra végén pedig sorsolunk, most pedig Dua Lipa énekel.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szolnéni Szakács Gergő párossal, ez volt a minden tévedésem a kedvenceink között. Jönnek a horoszkópok így hétfőn is Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A KOS meglepően higgadtan, stratégiai áttekintéssel kezdi a hetet, megelőzve a szokásos kapkodást. A bika most bátrabban vállal kockázatot a megszokottnál, ami azonnal új kapukat nyit meg előtte. Az ikrek a feladatai mélyére ás, ahelyett, hogy felületesen csapongana a témák között, így minden kihívást sikerül a vártnál sokkal jobban teljesítenie. A rák merészen kiáll a saját ötleteiért a nyilvánosság előtt, kilépve a megszokott komfortzónájából. Az oroszlán most szívesen átengedi az irányítást a csapattársainak, megfigyelői pozícióból támogatva őket. A szűz tőle szokatlan módon most nagyvonalúan siklik át az apróbb hibákon, a fő célok gyors megvalósítására koncentrál. A mérleg határozottan és gyorsan hoz meg egy kényes döntést, félretéve a hosszas mérlegelést. A Skorpió nyílt kommunikációval lep meg mindenkit, lebontva a bizalmatlanság falait. A nyilas aprólékos és fegyelmezett tervezéssel indítja a napot, kizárva a felesleges kockázatokat. A bak rugalmasan alkalmazkodik egy váratlan fordulathoz, elengedve a merev szabályokat. A vízöntő most a jól bevált, megszokott módszerekhez nyúl vissza, és ezzel éri el a legnagyobb sikert. A halak racionális és kemény tényekre alapozza a lépéseit, félretéve az érzelmeket.
0: Sunshine FM

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Imádjuk Luis Capaldi hangját, ez volt a Someone You Loved a délutánunkban, egy igazi kis addalgós kedvenc, szerintem a mai pörgés után ez mindenkinek kiárt. Lezárjuk a mai játékunkat, ugye a hetes volt a nyerőszám, és a gépünket gyorsan izzítom is, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Jászminnak pedig gratulálunk, az Oszis Burger szánsai menüje ma az övé, jó étvágyat, holnap is 3 és 4 óra között pörög majd tovább a kódjáték. A következő órában pedig a kiváló zenék, valamint a rengeteg fontos útinformáció, ha bármi anomáliát látsz, akkor mindenképp oszd majd meg velem 0620 316 3000. Egy tuti, hogy elsőként Jonas Blue újdonságával kezdünk majd Edge of Desire hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Burger?
5: Steak?
1: Rodeo?
5: Burgerevő verseny.
1: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória, csak a szaft. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágyi Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszönti a kedves hallgatókat, Bordás Béla. Több közötti közlekedési baleset is ma történt hétfőn napközben a Vármegyék területén, nagy forgalmú főútvonalakon. Fehérgyarmat és Kisar között egy személy vesztett életét ma délután egy közötti közlekedési balesetben. Mentőhelikoptert is irányítottak a helyszínre, sőt Fehérgyarmatról esett kocsit. Így van, több mentő személyzet is megkezdte az újraélesztés, illetve a súlyos sérült férfi ellátását. Nagyon sok volt a baleset, amik elsősorban a figyelmetlenségből adódtak, így a 36-os főútvonalon is ma délőtt közötti közlekedési baleset történt Nyíregyháza belterületén. Több esetben helyszíneltek, intézkedtek a rendőrök. Igen nagy a délutáni csúcsforgalom, úgy Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyháza belterületén is elsősorban a főútvonalak jelentősen le vannak terhelve, lassú haladással kell számolni. A 4-es számú főútvonalon lakott területen belül, de lakott területen kívül is sűrű a forgalom, és az iskolák közelében is fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek. Száraz burkolat, jó látási viszonyok a jellemzők, közötti közlekedés szabálynak a betartására kérünk mindenkit. További jó utat, viszont hallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Változhat a csecsemők pneumokókusz elleni oltásának rendje. Szigorúbb ellenőrzés jön a Hajdú-Böszörményi buszállomáson. Fontos adóhatáridő közeleg az új lakásoknál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átírják a csecsemők kötelező pneumokókusz elleni oltásának szabályait Magyarországon. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezet szerint újabb, itthon engedélyezett vakcinák is bekerülhetnének a programba. A jelenlegi két alapoltásból és egy emlékeztetőből álló 2+1-es rendszer nem szűnne meg, bizonyos készítményeknél azonban lehetővé válna a 3+1-es oltási séma is. Az alkalmazott oltási rend így attól függene, melyik vakcinát kapja a gyermek. A pneumokókusz egyebek mellett tüdő, középfül és agyhártya gyulladást is okozhat. A módosítás egyelőre nem végleges, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 12-ig tart. Több intézkedéssel javítanák a közbiztonságot és a köztisztaságot a Hajdú-Böszörményi Kálvin téri autóbuszállomáson. A tervek szerint erősödik a rendőrség és a közterület felügyelet jelenléte, emellett megvizsgálják a térfigyelő kamera rendszer bővítésének lehetőségét is. Szeptembertől ismét jegyellenőr segíti a rend fenntartását az állomáson, felülvizsgálják a helységbérleti szerződést, és már készül az új üzemeltetési pályázat is. A szőlőskertekből bejáró gyermekek biztonsága érdekében pedig buszkísérő alkalmazását is vizsgálják. 300 első segélynyújtó mérő összetudását szeptember 11-én a városban. Hosszú év után ismét a Cévisváros ad otthont a Magyar Vöröskereszt országos első segélynyújtó verseny döntőjének. 60 egyenként 5 fős csapat érkezik majd az ország minden részéből. A versenyzők 15 állomást teljesítenek a belvárosban, közülük 6 helyszínen élethű baleseti szituációkkal találkoznak. A rendezvényhez véradás is kapcsolódik. A Nagy Templom előtti téren szeptember 11-én délután 2-től 7-ig, másnap pedig reggel 9-től délután 2-ig várják a donorokat. Az országos versenyeredmény hirdetését pedig szeptember 12-én tartják az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Új kerékpárokkal és elektromos robogókkal bővült a Hajdú-Bihar vármegyei polgárőrök eszközparkja. Az országos rendőrfőkapitányság 1,9 millió forintos támogatásból 20 kerékpárt vásárolt, és egy felajánlásnak köszönhetően pedig további egy biciklivel gyarapodtak. A belügyminisztérium támogatásával 6 elektromos robogót is beszereztek, amelyeket több polgárőr egyesület között osztottak szét. A vármegye polgárőrei így már 176 kerékpárral, 37 elektromos robogóval, 75 elektromos kerékpárral és 6 motorkerékpárral segítik a járőrözést és a települések közbiztonságának erősítését. Fontos évvégi határidő közeledik az új lakóingatlant építő és a vásárlók számára. Az új lakások meghatározott körének jelenleg alkalmazható 5%-os áfakulcsa főszabály szerint december 31-én kifut. Az átmeneti szabályok alapján azonban 2030 végéig is megmaradhat a kedvezmény, ha az építési engedély még idén véglegessé válik, vagy az egyszerű bejelentést is december 31-ig tud tudomásul veszi a hatóság. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a későbbi értékesítés már 27%-os áfa alá kerülhet. Szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy az év végére tervezett építkezések előkészítését már most érdemes felgyorsítani.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza térségében napos, száraz idő várható, alig lesz felhő az égen, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a délutáni maximum 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, légy óvatos, jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek, Szöcsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. 4 múlt már 4 perccel, ha bármi helyzet lenne, amit tudsz nekem jelenteni, akkor köszönöm szépen előre is. 0623 16 3000. Jonas Blue-val kezdünk, itt az újdonság, ez az Edge of Desire.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Jimmy Vaughn a kedvenceink között itt a hétfői Sunshine délutánban. Vigyázz a hazaúton, ha pedig még dolgozol, akkor kitartást így a hét elejére. Mindjárt majd hozom a legfontosabb útinformációkat is. És ha már a közlekedésről ejtünk egy pár szót, akkor nagyon fontos, hogy a mai naptól ismét emelkedtek a hazai üzemanyagárak. A 95-ös a pénteki adatokhoz képest 8 forinttal emelkedett, a gázolaj pedig 9 forinttal, így a mai naptól a 95-öst 617 forintért tankolhatjuk, a gázolaj pedig 3 forint hiány már 700 forintos liter ár körül mozog. További infók akár ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtudhatók. Érdemes majd olvasni.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk itt a hétfő délutánunkban. Nagyon fontos, hogy a mai naptól a 36-os főúton a Valenta autótól a körforgalomig tartó szakaszt lezárták, kerülni érdemes. Szintén hatalmas a torlódásra kell készülni Nagy Keló és Nyíregyháza között. Útépítés miatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, akár 20 perces menetidő növekedésre is készülni kell majd. Debrecenben pedig a 471-esen Hajdúsámson és Debrecen között a rendőrök a szabálytalankodókra korábban vadásztak, így legyünk megfontoltak, és vezessünk a szabályokat betartva. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: A 21 Pilots a kedvenceink között, ez volt a Street Out, 5 óra mindjárt, friss hírek jönnek Szücsi jó voltából, és ha már így gyorsan azért rákukkantottam az időjárásra, akkor mondom a negatív híreket elsősorban, hogy szerdáig itt van velünk a vénasszonyok nyara, ha mondhatom így, holnap-holnap után 31-32 fok lesz napközben, viszont a hét második felében csütörtöktől már megérkezik az ősz, beköszönt hozzánk nagy mosolyjal, napközben 21-22 fok lesz a maximum, és este már 9-10 fokig hűl le a levegő, de a további infókat majd Szücsi is hozza a hírek végén. És hogy mire számíthatunk még?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, a következő órában hozom majd a programajánlókat, a pénzügyi perceket, valamint visszatekintünk a ma reggel legjobb másodperceire is. Üzsel, Moving to the Sun, Iman Angel kiegészülve jön majd a következő óra elején.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
5: Burger?
6: Steak?
5: Rodeo?
6: Burgerevő verseny.
5: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Soft & Burger, az ország burgereverseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a Soft. 6. Soft & Burger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Soft & Burger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágyi Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új dolgozói bértábla készül az egészségügyben. 30 ezernél is több hallgatóval indult el az új tanév a debreceni kampuszon. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózist. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. A bérrendezés előkészítése megtörtént, és felgyorsultak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal is. Az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos plusz forrás legnagyobb részét a dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A miniszter szerint a rendszernek a pályakezdők, a középgeneráció és a tapasztalt szakemberek számára is kiszámíthatóbb életpályát kell biztosítania. A végleges bértábla kidolgozásában a szakdolgozók képviselőit is bevonják. Több mint 9000 elsőéves hallgató tett esküt a Debreceni Egyetem vasárnapi tanévnyitóján. Az intézményben összesen több mint 30 000 hallgató kezdi meg a 2026-27-es tanévet, az újonnan érkezők között pedig csaknem 2000 külföldi diák is van. A legfiatalabb gólya mindössze 15 éves, angol nyelven tanul majd fizikát és matematikát. Bács Zoltán rektor szerint az egyetem csaknem 500 éve változatlan küldetése, hogy tudást adjon és közösséget építsen. A tanévnyitón elismeréseket is átadtak. Az Alumi díjat idén a BMW debreceni gyára kapta. Nem vett részt Papp László a Debreceni Egyetem vasárnapi tanévnyitóján. Állítása szerint Lannert Judit oktatási miniszter kérésére Debrecen polgármestere közösségi oldalán azt írta, az egyetem vezetése jelezte számára, a miniszter azt kérte, hogy ne legyen jelen az ünnepségen. A polgármester szerint úgy fogalmaztak neki, vagy ő, vagy én. Papp László végül az egyetem kérését tiszteletben tartva maradt távol a rendezvénytől. Bejegyzésében azonban élesen bírálta Lannert Juditot, és azt állította, hogy a történtek sértik a város és az egyetem hagyományos együttműködését. A tanévnyitón az oktatási miniszter is beszédet mondott. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampusz után már a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részletén is elektronikusan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja az országban elsőként vezette be ezt a technológiát a sürgősségi orvostanban. 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, ebből 3 került a Kenézire. Az eszközpark egy 3-fejes ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós berendezéssel is bővült. A fejlesztés célja a gyorsabb diagnosztika, a biztonságosabb betegellátás és a hatékonyabb konzílium. Elkészült a magyar gyermekvédelmi rendszer hónapok óta tartó átvilágításának eredménye. A gyermekvédelmi diagnózis elnevezésű tanulmány, intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói beszélgetések alapján mutatja be a rendszer problémáit. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte. A dokumentumot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár szerint az átvilágítás az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra is reagál. A diagnózis alapján több intézkedést készítenek majd elő, köztük sürgős fejlesztéseket és a gyermekvédelemben dolgozók helyzetének javítását is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a hétfői Sunshine délután. Rengeteg útinfóm van. Nyíregyházán érdemes vigyázni a Tokaj úton, Debrecenben pedig a Kisegyesin. A Reginákat pedig csókoltatjuk, ma ők ünnepelnek. Kezdünk elsőként Üzsállállal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés, és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzet.

0: hetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben, például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, hogy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Mara egy picit beszélgessünk erről, tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
5: Én az ásításban.
4: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, nem? Te miben vagy tehetséges?
5: Hát azt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
4: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
5: akkor is értem, hogy miről
4: akkor
5: beszéltek.
4: Figyelsz amúgy? Igen. Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
5: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
4: Igen.
5: És akkor tudod, nézek. Úgy, ahogy kell.
4: Igen.
5: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
4: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
5: Ja,
4: hogy
5: tehát nem nézek értelmesen.
4: Hogy azt gondolják az emberek, tehát, hogy érted, amiről beszélnek?
5: De én értem. Tehát, hogy nem értem, ja. Hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
4: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
5: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
4: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
5: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
4: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
5: Ja, igaz, igen. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
4: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
5: Ezért megkérdezem főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
4: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
5: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
4: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
5: A táncban?
4: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon aha. Kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
6: hát egészen jó spagettit csinálok, de nagyjából
5: na,
6: ennyi.
5: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam egy
6: na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam 2 tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt. De már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó.
4: Már tudják.
6: Belesimultam a tömegbe.
4: Most jön Laci, kérjünk inni.
6: Hát igen.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Bellano és a Sztárba után pedig hozzuk a legfontosabb és legkiválóbb program lehetőségeket, amelyre érdemes készülni. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulija, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és test közelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 4:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmúzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük Emmerivel! Megyünk tovább, és 6 óra után pedig kezdődik a 2 órás élő esti kívánság műsor.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

0: Alex Woden és a Fever Dream itt a délutánunkban, és rögtön 6 órához érkeztünk, így átadom a terepet Szücsinek, mindjárt jönnek majd a legfontosabb hírek is. Viszont ne feledjétek, a következő órától kezdve minden rólatok szól majd, mert indul a 2 órás esti kívánságműsor velem. Ezen a héten én leszek Glac Norbi magyar hangja, ameddig ő majd a reggelben teljesíti a szolgálatát, így várom a zenékéréseket, üzeneteket 0620 316 3000, és egy tuti, hogy elsőként már Ákos üzenetével kezdünk majd. Hello Roli, szeretnék kérni a barátnőmnek, Reginának egy zenét. Nagyon sok boldog névnapot kívánok neki, nagyon szeretem, és a kedvenc zenéje Hypaton és az Adam My Head. Én pedig a következő óra elején ezt teljesítem is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
5: Szeptember 12-én Saftenburger a BK-stónál Debrecenben, az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
7: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
7: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
6: Nekünk ez szerelem.
7: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine FM.
7: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
7: Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Ez reklám volt.

0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: that type. I'm the bad guy. Duh.
1: A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Marketing@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami ellátás problémáira. Változhat a csecsemők pneumokókusz elleni oltásának rendje. Az orrfújás aerodinamikáját is díjazták az idei IG Nobel gálán. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint több beavatkozásnál a jelenlegi finanszírozás a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyag, eszköz, sterilizálási és bérköltségek is emelkedtek. A tervek szerint növelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, országosan biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet, és rendezik az iskolafogászok és praxis jogi helyzetét is. Átalakítaná a kormány a földtörvényt és a vadászati szabályozást is. Bona Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a jelenlegi rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a földtulajdon és a tényleges használat jelentősen elvált egymástól, emiatt jövedelem áramlik ki az agrárágazatból. A változásokkal könnyítenék a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, valamint a talajjavítást és az öntözési fejlesztéseket is. A támogatási rendszerben pedig nagyobb hangsúlyt kapna a talaj termőképességének helyreállítása és a vízmegtartás is. Átírják a csecsemők kötelező pneumokókusz elleni oltásának szabályait Magyarországon. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezet szerint újabb, itthon engedélyezett vakcinák is bekerülhetnének a programba. A jelenlegi két alapoltásból és egy emlékeztetőből álló 2+1-es rendszer nem szűnne meg, bizonyos készítményeknél azonban lehetővé válna a 3+1-es oltási séma is. Az alkalmazott oltási rend így attól függene, melyik vakcinát kapja a gyermek. A pneumokókusz egyebek mellett tüdő, középfül és agyhártya gyulladást is okozhat. A módosítás egyelőre nem végleges, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 12-ig tart. Maradna a készpénzes visszaváltás lehetősége a repontokon. A kormány ugyanis nem támogatja a MOHU készpénzmentesítési tervét. A hulladékgazdálkodási társaság korábban azt javasolta, hogy a visszaváltási díjat a jövőben csak bankszámlára utalva, vagy a vásárlási utalvány formájában lehessen visszakapni. Az élő környezetért minisztérium szerint azonban sokak számára biztosítani kell a készpénzes kifizetést, akiknek nincs bankszámlájuk, vagy nem szeretnének vásárolni az adott üzletben. A MOHU terve jogszabálymódosítást igényelne, ehhez azonban jelenleg nincs kormányzati támogatás. Csótány tej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája is díjat ért el az idei IG Nobel gálán. A tudomány humorosabb oldalát bemutató elismeréseket Zürichben adták át 10 kutatócsoportnak. A kémiai díjat egy olyan kutatás kapta, amely szerint bizonyos csótányok tejfehérjéje több mint 3-szor energiadúsabb lehet a tehéntejnél. Talajtani díjat ért 1000 pár alsónemű elásása több mint 25 országban, az orvosi kategóriában pedig az orrfújás aerodinamikájának vizsgálatát jutalmazták. Az IG Nobel díj célja egyébként olyan valódi kutatások bemutatása, amelyek először nevetésre, majd gondolkodásra késztetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 364 forint. Az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetni.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB3 hetedik fordulójának vasárnapi mérkőzésein az Újpest FC szerezte a legtöbb gólt, a Lilák második csapata 6-1-re győzött a Szegedi VSE ellen, 5 gólt szerzett a Cigánd a Nyíregyháza otthonában, az MTK2 pedig 4-2-re nyert a Dunaharaszti ellen. Íme az eredmények az észak-keleti csoportból: Kisvárda Mastergut 2, Ózd 2-3, Nyíregyháza Spartakusz 2, Cigánd 1-5, Tarpa Tiszafüred 0-1 és Hajdúnánás Füzesabony 0-1. A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát az Aqua Sport Egyesület Nyíregyházán. A harmadik Nyírkem kupa idén is a gyermekkorosztályú játékosok számára biztosít egy erőpróbát az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix UVSC Miskolc, a Debrecen, a Zempléni VK csapatai ellen ugorhat medencébe az Aquaese gyermekkorosztályú csapata, a Városi Uszodában rendezett vízilabdatorna szeptember 12-én 10 órakor kezdődik, ahol összesen 4 mérkőzést nézhetnek meg a vízilabdát kedvelők. A Deac női teniszezői megkezdték az őszi idényt a csapatbajnokság B csoportjában, amelyben összesen 6 találkozó vár majd rájuk. Hétvégén 2 mérkőzést játszottak a lányok, szombaton magabiztos győzelmet arattak Szentesen, majd másnap hazai pályán hatalmas küzdelemben 4-3-ra alul maradtak a Beptó tímmel szemben. A debreceni egyetem csapata 3 új nevezett játékossal bővült, Farkas Nelli a Varga Ákos vezette Deac utánpótlásából érkezett, Tóth Lajos neveltjeként, míg a testvérpár Sándor Lotti és Lara a Nyíregyházi Marsó Teniszcentrumból 2 vendégjátékosként csatlakozott. A hétvégi mérkőzéseken mindhárman bemutatkoztak, értékes pontokat szerezve a csapatnak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Kedden napos, kellemesen meleg idő várható, térségünkben csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: köszönjük szépen, Szücsinek a legfrissebbeket, 6 óra után járunk már, és tartul a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, a következő 120 perc csak rólatok szól. Elsőként Ákos üzenetével kezdünk, Reginának kérdén névnapja alkalmából, Hypotont, így startolunk az Oda My Heads-el.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

For the Run és a Think About Us, a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól, ez pedig ma este is így rögtön hétfőn a két órás illő esti kívánságműsor. Petra írt Viberen: sziasztok, szia Roli, most végeztem a melóban, végre indulok haza, nagyon hosszú volt ez a hétfő, szeretnék kérni egy jó kis pitbull zenét a kolléganőmnek, Dórinak, aki még bent maradt dolgozni, kitartást kívánok neki, és üzenem, hogy a holnap reggeli kávét én állom majd. Petra, üzenet átadva, Dórinak pedig kitartást kívánunk a melóban. Pitbull jön Nióval, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Ivo Max, Every Summer, Cry a Sunshine FM-en, ez továbbra is a két órás élő esti kívánság műsor, és Gábor üzenetével folytatjuk. Hello Sunshine, szia Roli, éppen arra szólok Nagykiló és Nyíregyházak között, így gondoltam, hogy kérek valami jó kis zenét, elsősorban a feleségemnek, Anitának, aki már otthon vár engem a finom vacsorával. 13 éve alkotunk egy párt, és szeretném, hogyha még legalább 10-szer ennyi lenne előttünk. Gábor, üzenet átadva, neked pedig jó araszolást kívánunk, hogyha mondhatok ilyen csúnyát, de szerintem nem kellene. Sakirával megyünk tovább itt a Die Die.

0: szárnya.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Alex Kenzsén és a Bambolével zárjuk az első óránkat a Kívánság műsorban. Jön Szücsi mindjárt a legfontosabb hírekkel. Szia!
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Elkészült a magyar gyermekvédelmi rendszer hónapok óta tartó átvilágításának eredménye. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, akkor várunk mindjárt, ne feledjétek, a következő órában is pörög majd tovább a 2 órás esti kívánság műsor. Egy tuti, hogy elsőként Miles Smith-szel kezdünk, majd Neil Horan-nel, aki egy jó pár éve azért már slágerlistákon nem szerepelt, viszont most újra visszatért a Drive Safe a következő óra elején.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózist. Fontos adóhatáridő közeleg az új lakásoknál. 160 csokoládéval távozott fizetés nélkül egy üzletből egy férfi. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Elkészült a magyar gyermekvédelmi rendszer hónapok óta tartó átvilágításának eredménye. A gyermekvédelmi diagnózis elnevezésű tanulmány, intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói beszélgetések alapján mutatja be a rendszer problémáit. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte. A dokumentumot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Hosszabb ügyintézési korlátozásra készülhetnek az MVM földgázos ügyfelei szeptember második felében. A társaság szeptember 21 és 29-e között átfogó informatikai rendszer átállítást végez, az előkészületek miatt azonban már szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás sem. Az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni, ezért az érintetteknek ezt még 17-e előtt érdemes megtenniük. A személyes ügyfélszolgálatokon is lesznek korlátozások, amelyek október elejéig tarthatnak. Fontos év végi határidő közeledik az új lakóingatlant építő és a vásárlók számára. Az új lakások meghatározott körének jelenleg alkalmazható 5%-os áfakulcsa főszabály szerint december 31-én kifut. Az átmeneti szabályok alapján azonban 2030 végéig is megmaradhat a kedvezmény, ha az építési engedély még idén véglegessé válik, vagy az egyszerű bejelentést is december 31-ig tudomásul veszi a hatóság. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a később értékesítés már 27%-os áfa alá kerülhet. Szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy az év végére tervezett építkezések előkészítését már most érdemes felgyorsítani. Zsarolóvírust terjesztenek Magyarország ügyészségének nevével visszaélve, figyelmeztette a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A csalók hivatalos büntető eljárás látszatát keltő e-maileket küldenek, amelyekben egy hamis ügyészségi oldalra vezető link szerepel. Innen a rossz indulatú fájl letöltésére próbálják meg rávenni az áldozatokat. Ha ezt elindítják, a zsarolóvírus titkosíthatja a számítógépen található dokumentumokat és képeket, majd váltságdíjat is követelhet. Az NKI felhívja a figyelmet, hogy az ügyészség hivatalos levelei a kukac.mku.hu végződésű címről érkeznek. Aki fertőző fájt indított el, azonnal válassza le számítógépét a hálózatról. 160 tábla csokoládéval távozott fizetés nélkül egy férfi egy fóti üzletből. A rendőrség szerint még augusztus 4-én ment be az Aldiba, ahol 120 tábla tej és 40 tábla étcsokoládét pakolt a bevásárló kosarába. Ezután a kosarat a bejárathoz vitte, majd fizetés nélkül távozott, ráadásul a kosarat is magával vitte. A lopással okozott kár elérte a több mint 203.000 forintot. A Dunakeszi rendőrkapitányság kisebb értékre elkövetett lopás miatt nyomoz, és a lakosság segítségét is kérte az egyenlőre ismeretlen férfi azonosításához.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden napos, kellemesen meleg idő várható, térségünkben csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
0: Fergeteges hétfő estét kívánok mindenkinek, 7 óra után járunk, több mint 3 perccel pörög tovább az esti kívánság műsor élőben. Várom az üzeneteket, telefonhívásokat 0623 16 3000. Kezdünk elsőként Miles Smith-szel, itt a Neil Horan-nál közös Drive Safe.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakít. alakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

Litármasan ez volt a Save My Love a Sunshine délutánban, további klassz hit, főestét kívánok mindenkinek. Zsófi üzenetével folytatjuk. Szia Roli, tanulás közben hallgatlak téged, holnap vizsgázom és kezdek egy kicsit besokalni. Kérnék szépen egy Margaret Island zenét, hát ha attól visszajön majd az életkedvem. Zsófi, nem tudom, hogy így a szeptember második hetében te miből vizsgázol, de jó felkészülést kívánunk és bízunk benne, hogy sikerülni fog majd. És ha már Margaret Islandet kértél, én nem állok az útjába, itt az eső a hét.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatlak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Szürisoz Mafia és a Wait Salon után pedig programajánlók jönnek ma is Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulia, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és testközelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 4:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmúzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: maradjál.
1: Egy fergeteges trió, Nazaria, Dash, Youngfly és a Pannonia zárul már a két órás élő esti kívánság műsor. Köszönöm szépen a figyelmet, mi majd holnap 2 órát követően folytatjuk majd, bízom benne, hogy akkor is velem rádiózol. Visszarepülünk gyorsan ma reggelre, 8 órát követően pedig jön majd a Sun Night Mixben, így érdemes az estét is velünk tölteni. Mindenkinek pihentető estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: Micsoda tehetsége vannak ismételten ebben az országban. Marad egy picit beszélgessünk erről, tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
4: Én az ásításban.
3: akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, miben vagy tehetséges?
4: Azt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
3: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
4: akkor is értem, hogy miről
3: akkor
4: beszéltek.
3: Figyelsz amúgy?
4: Igen.
3: Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
4: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
3: Igen.
4: És akkor tudod, nézek. Úgy, ahogy kell.
3: Igen.
4: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És
3: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
4: Ja,
3: hogy
4: tehát nem nézek értelmesen.
3: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
4: De én értem, tehát hogy nem értem, ja. Hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
3: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
4: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
3: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
4: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
3: Jó, de 4 hónapja, amióta minden nap bejársz.
4: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
3: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
4: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
3: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
4: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
3: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
4: A táncban?
3: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon aha. Kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
5: hát egészen jó spagetti csinálok, de nagyjából ennyi.
4: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam olyan
5: iszlámasnak. Na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam 2 tánciskolába, egyébként úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt. De már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó.
4: Már tudják.
5: Hogy belesimultam a tömegbe.
3: Most jön Laci, kérjünk inni.
5: Igen.
6: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Új dolgozói bértábla készül az egészségügyben. A 3 eurós vám mellé új kezelési díj jön novembertől. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ezt Lannert Judit jelentette be Debrecenben. Az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján közölte. A kormány egységesebb pedagógus képzési rendszert akar kialakítani, ezért az NKR-ről kivezetik a képzési területet. A tárca jelenleg annak jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgozik, hogy a változás a hallgatókat és az oktatókat is rendezett módon érintse. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy 2027 őszétől egy egységesebb felsőoktatási finanszírozást vezetnének be, és jogszabályban erősítenék az egyetemi autonómiát is. Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. A bérrendezés előkészítése megtörtént, és felgyorsultak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal is. Az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos plusz forrás legnagyobb részét a dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A miniszter szerint a rendszernek a pályakezdők, a középgeneráció és a tapasztalt szakemberek számára is kiszámít. megbízhatóbb életpályát kell biztosítania. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint ebből 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tarthitel, további 5 millió pedig visszanemtérítendő állami támogatás. A nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek mintegy 80%-a pedig vidéki, turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Egy teljes napig nem lesz elérhető az OTP Persej szolgáltatása szeptember 27-én. A bank tájékoztatása szerint fejlesztési munkák miatt éjféltől várhatóan 23 óra 59 percig szünetel a funkció az OTP mobilbankban és az internetbankban is. A Persej segítségével az ügyfelek különböző célokra tehetnek félre pénzt, rendszeres átszervezést állíthatnak be, illetve a bankkártyás vásárlások összegét is felkerekíthetik, a különbözetet pedig automatikusan megtakaríthatják. A szeptember 27-i leállás idején ezek a műveletek nem lesznek elérhetőek, ezért az OTP azt javasolja, hogy az ügyfelek előre tervezzék meg a Persejhez kapcsolódó tranzakciókat. Novembertől újabb díj drágíthatja az EU-n kívüli webáruházakból rendelt kis csomagokat. Július óta 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben található eltérő termékkategóriák után 3 eurós vámot kell fizetni. Ehhez a november 1-jéig egy külön uniós kezelési díj is társul majd. Ennek pontos összegét még az Európai Bizottság határozza meg. Az intézkedés az olyan népszerű platformokról érkező rendeléseket is érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. Az Unió az új díjat a rohamosan növekvő csomagforgalom ellenőrzési és vámkezelési költségeivel indokolja.
6: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Kedden napos, kellemesen meleg idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
6: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után